0: Jó zene. Ez a Sunshine FM.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után

0: Shine FM.
1: Csak jó zene.
2: Alszik a város, míg ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

FM. Sújt a jó liusz este, dallamok húztak a csendbe.

0: Minden, amit szeretünk. Sunshine FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Szeptember 30-án érkezik az első dízel támogatás. Megyei szintre kerülnek a járási élelmiszerlánc felügyeleti egységek. Szalmonella miatt hívtak vissza egy kutya eledet. 8 pontos programmal újítaná meg a gyermekvédelmet a kormány.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggelt, balesetmentes közlekedés, a látásviszonyok még jelentősen korlátozottak. Nyilvánvalóan a Vármegye területén ma reggeltől megkezdődnek az útfelújítási munkálatok a 41-es főútvonalon a Magyar Közút Nyíregyházi Mérnökség részéről. Forgalomkorlátozás ma és holnap fognak dolgozni, nagyobb menetidővel számoljanak az érintett főútvonalon. A 36-os főútvonalon további útlezárás még előre láthatólag 2 hétig Salamonbokornál, akik tehetik, kerüljenek, megvan a lehetőség, 338-as nyugati elkerülő főútvonal, de általában ilyenkor a főútvonal nagy része a 38-as főútvonalra terelődik. Na és a Kertvárosban is lassúbb haladás a Legyező, illetve a Fészek utcán, de a Szélsőbokori út is jelentősen le van terhelve, és több mellékút szakasz. Köszönöm a figyelmüket, balesetmentes jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Szeptember 30-án érkezik a dízelautók után járó támogatás első részlete. A kormány összesen 20 000 forintos kompenzációt biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautót használó jogosult magánszemélyeknek. A támogatást 4 egyenként 5 000 forintos részletben fizeti ki a Magyar Államkincstár szeptember végétől egészen decemberig. Az összeg személyenként egy autó után jár, külön kérelmet nem kell benyújtani, a folyósítás autó automatikusan történik a nyilvántartási adatok alapján, bankszámla adat hiányában pedig postai úton érkezik a támogatás. Átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét a kormány. A tervek szerint a járási hivatalok jelenlegi élelmiszerlánc felügyeleti szervezeti egységeit megyei szintre integrálják. A NÉBIH közben megkapta az érintett agrár, élelmiszerlánc állat és növényegészségügyi hatásköröket is. Magyar Éva kormány szóvivő szerint a cél, hogy a jelenlegi többszintű irányítás helyett közvetlenebb szakmai kapcsolat jöjjön létre a NÉBIH és a területi végrehajtás között. A kormány az átalakítástól gyorsabb és hatékonyabb hatósági működést vár. Új forgalmi terelés lépett életbe az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében. Az 53-as és 57-es kilométer között Vásárosnamény felé a járművek a külső és leállósávon haladhatnak, Budapest irányában pedig a forgalmat részben a szemközti pálya belső sávjára terelik. Csomóponti zárásra nem kell számítani. Fontos azonban, hogy a Miskolc felől érkezők, akik a 60 nyugat csomópontnál szeretnének lehajtani, maradjanak a saját oldalukon, mert a lehajtás csak innen lehetséges. Az érintett szakaszokon fokozott figyelmet kérnek az autósoktól. Október 3-án kezdődik a rókák őszi veszettség elleni vakcinázása Magyarország déli és keleti megyéiben. A vakcinát tartalmazó csalétkeket kis repülőgépekről juttatják ki a kijelölt külterületekre, a lakott részeket nem érinti a művelet. Az érintett térségekben a program idején ebzárlatot és legeltetési tilalmat is elrendelnek. A NÉBIH arra kéri a lakosságot, hogy a megtalálás vakcinás csalétkekhez ne nyúljanak, hagyják azt a helyén. A védekezésre azért is szükség van, mert a veszettség a környező országokban továbbra is jelen van. Magyarországon egyébként idén eddig 2 fertőzött esetet igazoltak. Állateledelt hívott vissza a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal mikrobiológiai probléma miatt. A Fombraf Professional Lambó Mono nevű 1 kilós kiszerelésű fagyasztott nyers kutya eledelt érinti. A terméknél szalmonella jelenlétét, valamint magas baktérium csíra számot is kimutattak. A NÉBIH arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett eledelt semmiképpen ne adják oda kedvencüknek. A visszahívott termék pontos azonosító adatairól és a további teendőkről a hatóság, illetve a forgalmazó tájékoztatása ad részletes információt. Szeptember 28-án nevezi meg első 4 ügyét a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Unger Anna a szervezet elnöke közölte, olyan ügyeket vehetnek át más hatóságoktól, amelyekben már legalább egy feljelentés történt. A hivatal büntető eljárási jogosultságai egy nappal korábban, szeptember 27-én lépnek életbe. Unger szerint nem minden korábban elvesztett közvagyon szerezhető vissza, ugyanakkor túlárazott közbeszerzések vagy koncessziókból származó vagyoni előnyök esetében esetben lehet erre lehetőség. A vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzák, de a folyamatban lévő nyomozások részleteit egyes esetekben visszatarthatják. Novemberben érkezik az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részlete, ezúttal utalvány formájában. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy akik az első részletet bankszámlára kapták és azóta lakcímet változtattak, ellenőrizzék a Magyar Államkincstárnál nyilvántartott címüket. Ha ez nem egyezik a lakcímkártyán szereplő adattal, a változást szeptember 20-áig kell bejelenteni. Akik az első részletet postán kapták, azoknak nincs teendőjük. Az utalvány automatikusan ugyanarra a címre érkezik. Jelentősen emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója november 1-től. A pénzügyminiszter tájékoztatása szerint az intézkedés mintegy 90 milliárd forintnyi többletbevételt hozhat, amelyet az egészségügyi források bővítésére fordítanak. A cigaretta jövedéki adója 9, a hevített dohánytermékeké 25, a finomra vágott fogyasztási dohányé pedig 26%-kal emelkedik. A vásárlók ebből várhatóan kisebb mértékű drágulást érzékelnek. A cigaretta ára átlagosan mintegy 5, a hevített dohánytermékeké pedig körülbelül 10%-kal nőhet. Energia támogatást kapnak az egyházi és nemzetiségi fenntartású iskolák, derül ki a magyar közlönyből. Az egyszeri kiegészítő támogatás az energiaárak, valamint a víz és csatornadíjak emelkedéséből származó idei többletkiadásokat ellensúlyozza. Az egyházi köznevelési és szakképző intézmények után számított tanulóként 26 ezer forint jár. Támogatást kapnak a szociális gyermekjól és gyermekvédelmi intézmények is, szolgáltatástól függő összegben. A nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott iskolák az egyházi intézményekkel azonos mértékű segítségben részesülnek. Erre a kormány legfeljebb 610 millió forintos keretet biztosít. Babavizeket vizsgált a Nébih a Supermenta termékteszt programban. 5 Magyarországon gyártott csecsemőtápszer készítésére alkalmas ásványvizet ellenőriztek. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi termék megfelelt az előírásoknak, kórokozó mikroorganizmust egyikben sem mutattak ki. Egy babavíz összes ásványanyag tartalma azonban literenként 700 mg-nál több volt, ami meghaladja a jogszabályban rögzített 650 mg-os határértékeket. Ez önmagában nem jelent egészségügyi kockázatot, de a termék ilyen megjelöléssel nem forgalmazható tovább. A hatóság most megtiltotta az érintett termék előállítását, és bírságot is kiszabott. Évente legalább 500 milliárd forinttal növelnék jövő évtől az egészségügyi költségvetést, ezt jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető a Magyar Kórházszövetség kongresszusán szakdolgozói béremelésekről, új életpályamodellről, valamint az alapellátás és a kórházi ellenőrzés átalakításáról is beszélt. Hegedűs szerint egyébként jelenleg 26-27 perc a mentők átlagos kiérkezési ideje, amit katasztrofálisnak nevezett. Az új országos mentőigazgató egyik kiemelt feladata ennek csökkentése lesz. Két lépcsőben emelkedik a nevelést, oktatást közvetlenül segítő, vagyis noksos dolgozók és az iskolai technikai munkatársak fizetése. Lannert Judit oktatási és egészségügyi miniszter közlése szerint az első béremelés várhatóan október közepén érkezik, a második pedig 2027. január 1-én léphet életbe. A bérrendezés így nem csak az iskolatitkárokat és asszisztenseket, hanem például a takarítókat, karbantartókat és más kisegítő dolgozókat is érint. A korábbi tervek 25%-os emelésről szóltak, a pontos részleteket azonban még jogszabályban kell rögzíteni. Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság a letelepedési kötvényprogram ügyében a Transparency International feljelentése alapján. A szervezet július végén különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanújával fordult a hatóságokhoz. A program 2013 és 17 között működött, és több mint 6600 letelepedési kötvényt értékesítettek közvetítői cégek keresztül. A konstrukciót 2012-ben Rogán Antal kezdeményezte a Parlament Gazdasági Bizottságának elnökeként. A BRFK most a nyomozás megindításán túl egyenlőre nem közölt további részleteket. Pontos változásokra figyelmezteti földgázos ügyfeleit az MVM. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-áig nem lesz elérhető az online ügyfélszolgálat és az MVM Next alkalmazás, valamint a bankkártyás számlafizetés is szünetel. A rendszerfejlesztés idején a telefonos és személyes ügyintézés is lassabb lehet, a mérőállás diktálása pedig átmenetileg nem működik majd. Különösen az előfizetős gázórát használóknak kell figyelniük, szeptember 17-e és 30-a között csak az MVM személyes ügyfélszolgálatain töltetik fel mérőjüket. Teljes egészében visszafizette az Exim Banknak és az MFB Banknak az afrikai Kazemom Nedda projekthez kapcsolódó kötvények összegét és kamatait a Dunaszfalt. A vállalat közlése szerint 2025. novembere óta több mint 10 milliárd forint kamatot fizetett az állami tulajdonú bankoknak. A visszafizetéssel megszűnt a beruházás közvetett állami finanszírozása és az ahhoz kapcsolódó állami kezesség is. A kongói zambiai infrastruktúra fejlesztés eközben folytatódik. A beruházás jelenleg mintegy 40%-os készültségnél tart. A projektben csaknem 184 kilométernyi közúti infrastruktúra épül. Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át az országgyűlés. Az új rendszerben a plenáris ülések és a bizottsági munka külön hetekre koncentrálódik, a harmadik hét pedig elsősorban a választókerületi és egyéb képviselői feladatoké lesz. A képviselők a következő ülésnapokon többek között az egészségügyi törvények, a szakmai kamarák, a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálása, valamint a magyar építészet és a közút közlekedés szabályainak módosításáról is tárgyalnak. Az interpellációk és az azonnali kérdések időtartama eközben 60-ról 90 percre nő majd. A magyar közút üzemeltetné a jelenlegi, az MKIF kezelésében lévő autópályákat, ha sikerül megszüntetni a koncessziós szerződést, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ehhez a magyar közútnak vissza kellene kapnia az autópálya mérnökségeket, az üzemeltetéshez szükséges járműveket és több mint 900 szakembert. A kormány az év végétől szeretné lezárni a koncessziót, ehhez azonban a koncesszor közreműködése is szükséges. Vitézy szerint az állami üzemeltetés 53%-kal, a nagyobb karbantartások pedig 61%-kal lehetnek olcsóbbak. Átalakul a szakképzési centrumok irányítása, megszűnik a kancellári rendszer, az intézményeket pedig jövőben egy főigazgató vezeti majd. A törvénymódosítást 143 igen és 42 nem szavazattal fogadta el az országgyűlés, az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki, amelyen a centrumok jelenlegi és korábbi vezetői is indulhatnak. A kormány a felső vezetői létszám csökkentésétől jelentős megtakarítást vár. Az új rendszer 2027. január 1-én lép életbe. Szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat vezetne be a kormány a magyar sportban, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint miniszterek, államtitkárok, országgyűlési és európai parlamenti képviselők, valamint más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnének be vezető pozíciót az 500-nál több igazolt sportolóval rendelkező sportszervezetekben. A tilalom a politikai tisztség megszüntetése után további 4 évig fennmaradna. Emellett 4 évre kizárhatják a sportvezetésből azt is, akinek hivatali ideje alatt súlyos szabálytalanságot tártak fel az állami támogatások felhasználásában. Új országos környezetvédelmi főhatóság kezdi meg működését 2027. januárjától. Az országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóság többek között környezetvédelmi, természetvédelmi, állatvédelmi, vízvédelmi és erdészeti feladatokat lát majd el. Országos szintre emelik az akkumulátorgyártás és az akkumulátorhulladék környezetvédelmi ellenőrzését is. A szervezeten belül legalább 50 fős zöld őrség alakul az illegális hulladéklerakások, állatkínzás és más jogsértések felderítésére. Szigorodnak a bírságok is. Ma a legsúlyosabb környezetvédelmi szabályszegéseknél akár 5 milliárd forintos büntetés is kiszabható lesz.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Új igazolással készül a Fradi ellen a Spartacus. Bronzérmes lett az Aquase a Nyírcsem kupán. Következzenek sporthíreink. Ausztriából igazolt új játékost a Nyíregyháza Spartacus. A Spari mindenben megállapodott a 29 éves Sandro Igoriccsal, aki védőként és középpályásként is bevethető majd, és 173 mérkőzésen szerepelt az osztrák élvonalban. Az új igazolás akár már ma délután is bizonyíthat a Ferencváros ellen. A találkozó iránt óriási volt az érdeklődés, már csupán néhány jegy maradt. A Spari hazai pályán szeretné meglepni a címvédőt. A mérkőzés ma este 7:30 8-kor kezdődik a Nyíregyházi Városi Stadionban. Harmadik helyen végzett az Akvase Nyíregyháza gyermek vízilabda csapata a harmadik alkalommal megrendezett Nyírcsem kupán. A házigazdák az elődöntőben nagy csatában kikaptak a Miskolci együttestől, így a bronzmérkőzésen folytathatták. Ott már magabiztos játékot mutattak, és gólgazdag mérkőzésen legyőzték a Zempléni VK-t. A tornát a debreceni Civis Póló VS-e nyerte, amely a döntőben a Miskolcot múlta felül. A kupa egyben fontos felkészülési állomás volt a jövő héten kezdődő országos A2-es bajnokság előtt. Hazai sikerrel kezdte az új szezont a Deac, két ifista is profi szerződést kapott a Lokinál. Következnek sporthíreink. Győzelemmel kezdte az Erste Liga új idényét a Deac jégkorong csapata. A debreceniek hazai pályán 4-2-re verték az SC Csíkszeredát a szezon nyitónapján. A Deac Ilja Kulihin góljával szerzett vezetést, majd a vendégek Bence Tihamér révén egyenlítettek. A hajdúsági együttes még a második harmadban visszavette az előnyt, később pedig Kreisz Bruno is betalált. A hajrában a Csíkszereda még szépített, de a Deac egy üres kapus góllal lezárta a mérkőzést. Kreisz kétszer is eredményes volt. Két fiatal játékos is profi szerződést kapott a DVSC-nél. A 2007-es születésű Lovas Bertolt 2015 óta nevelkedik a Pallagi Akadémián, jelenleg pedig az MB3-as keret tagja. Profi szerződést kapott a 16 éves Zsupán Kornélis, aki az U17-es magyar válogatottban is szerepel. Mindketten szélső támadóként játszanak majd. Közben új játékos is érkezett a DVSC második csapatához. Angyal Péter mezőkövesdről kölcsönben tölti az idényt Debrecenben. A 2008-as születésű támadó középpályás már jelentős MB3-as tapasztalatokkal is rendelkezik. A hűvösebb, változékonyabb idő ígérkezik térségünkben. A nap folyamán többfelé kialakulhat eső, zápor, a szél pedig időnként megélénkülhet. Délután 20 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: just might. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
1: A király dinnyéről már beszélgettünk, és több hallgatók
2: kerékpárosok barátja.
1: Igen, megjegyezte, hogy egy ilyen nehezen kiírtható mocsok egy növény.
2: Találtál egy települést, ahol összefogott a lakosság, és úgy döntöttek, hogy na jó, akkor ennek véget vetnek.
1: Igen, a falu megelégelte.
2: Mi az értelmük ezeknek a növényeknek? Én nem tudom, annak idején, amikor ugye a jóisten megteremtette ezeket, még a szúnyogra se jöttem vele, de majd egyszer valaki írja már meg nekünk, hogy ezeknek milyen hasznuk lehet.
1: Hogyha csomóba kötöd, akkor nagyszerű hátvakaró, csak erősen kell ütni a hátadat.
2: Ilyen kínzó, aha.
1: Szerintem
2: nagyon
1: az lesz,
2: jó. Igen. Tüskés. Egy kígyom növénynek már megtaláltuk az értelmét. Melyik volt ez, a purcsin? Vagy mi
1: volt? Purcsin, igen, hogy tele van antioxidánssal.
2: Omega-3.
1: Vagy omega-3.
2: Nagyon jó. Csak hát nekem pont a kertbe ott terem, ahol a kutya meg a dolgát végzi el. Tehát nyilván azért így még nem volt idő megkóstolni. Meg
1: hát miért nem lehet megmosni? Nagyon...
2: nem tudom. Lehet, hogy a kutya is pont az omega-3 miatt megy oda. Tehát, hogy vonza azt, mondja, ez az egyetlen gyomnövény, amit használhatna a gazdám, de ne, én tönkre teszem 2 perc alatt.
1: Jó, hát a gazdámnak egy kis aminósabbal meglocsoljuk.
2: De a kert hátsó részén, ahol egyébként a kutya nem is jár, na ott nem. Ott nem. Ott meghagytam egyébként a mentát idén, és az szépen szaporodott, tehát jó menta illat volt, főleg amikor mondjuk a fűnyíróval nem veszed észre, átmész rajta, utána a környéken is olyan jó menta illat van.
1: Jó, egyébként olyan szempontból jó, hogy jó. Persze, tehát hogy nem kell összeszedni a kutyagumit fűnyírás előtt, mert úgy vagy vele, hogy ó, majd a menta elnyomja az illatát, amit összeszed a fűnyíró.
2: Igen, de hát már azt mondták, a pitypong is egészséges, abból is lehet dolgokat csinálni. Hát, hogy lassan mindennek megvan, még egyelőre a király dinnyének. Nem tudjuk, annyi a pálinkába teszed és megiszod, akkor utána mondhatod, hogy kicsit karcos.
1: Hát jó, oké, hogy nem tudjuk, hogy mi a haszna a király dinnyének, de volt már valaki, aki meglékelt ezt a király dinnyét? Lehet, hogy van benne valami.
2: Hát ez a...
1: Igen. Lehet, egy nagyon jó teát lehet belőle főzni.
2: Ki tudja. Majd valamelyik okos rájön, hogy egyébként abban is mennyi vitamin van, és akkor utána majd hirtelen nem kivágni fogják.
1: Igen, csak szúrja a nyelvemet, meg a nyelőcsövemet.
2: Igen, tudod, majd ez a falu, amikor ott most kihúzgálták
1: most
2: az összeset.
1: 16 ilyen óriás zsáknyit szedtek össze, 2 traktorpótkozó
2: nagyon mennyiséget. Nagyon jó, 2 hónap múlva kijön, hogy egyébként ez aranyat ér a királydinnye, és mennyibe kerül, ők meg majd ott vakargatják a fejüket. Ó, ez meg emlékszem.
1: Ó, lett volna pénz a templom felújításra.
2: Mennyit összeszedtünk? Igen. És hova vitték a szomszéd faluba, akikre haragszanak?
1: Igen, hát az a legjobb, és ott szétgerebjelték az úton.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Jó reggelt, szép napot és jó sportolást azoknak, akiknek tervben van a hétvégére, de hát Laci elmondja, hogy mire is számíthatunk térségünkben a különböző sportprogramok terén, és milyen eredmények születtek. Remélem a Fradi meccsel kezded.
3: Igen.
2: Végignéztem.
3: Remélem fogadtál is.
2: Nem fogadtam.
3: Hogy?
2: Látod, nem szoktam.
3: A mai témánk az, hogy milyen szokások az. Régen, amikor még fiatal volt, még simán fogadott ezekre a meccsekre. Mióta megöregedett, azóta meg nem fogad.
2: Csak nagyobb ilyen világesemények, vagy BL, meg
3: hát
2: ilyenek.
3: Európa Liga nem elég nagy.
2: A legjobban lehet bukni.
3: Igen, itt ezzel most kaszálhattál volna, hogyha megteszed a Fradi győzelmét. Azt kell, hogy mondjam, hogy jól is játszott a Ferencváros, és gyönyörű gólokat
2: lőtt. Magyar meccseket így.
3: És abszolút megérdemelten győzött, és hát aki kíváncsi a Fradira, az láthatja majd vasárnap Nyíregyházán. Tehát nem kell igazából a régiónkból messzire menni.
2: Hát, hogy aztán, ha ugyanazok lépnek pályára,
3: de hát vannak sérülés miatt hiányzók, úgyhogy elképzelhető, hogy azért többen is szerepet kapnak. Nem tudom, most a nyíregyházi szakmai stáb nyilván nézte ezt a mérkőzést, és hogy milyen következtetéseket lehet ebből levonni, hogy akkor most neki kell esni a Fradinak, be kell szorítani. Bordé Balázs mondta azt, hogy öngyilkosság lett volna, hogyha a Celtic ellen beállnak védekezni. Na ehhez képest az első 10 percet azért tegyük hozzá.
2: Kapunk előtt töltöttük.
3: Így van. Hogy ott azért folyamatosan jöttek, de aztán utána a kontrákból viszont ez látszik, hogy Jusuf nagyon veszélyes, tehát hogy arra meg nem lehet appellálni, hogy mondjuk akár majd kitámadsz egy Fradi ellen, mert akkor lekontráznak, és akkor meg gólokat lőnek, úgyhogy izgalmas mérkőzés volt, látványos volt, és ugye ferencvárosi győzelem született a hétvégén, tehát
2: szép gólok
3: voltak. Ők érkeznek majd Nyíregyházára, ami pedig a régiónk többi csapatát illeti, a Loki a Vasast fogadja. Ez a meccs, ugye beszéltünk róla, hogy szektor bezárásra büntették a Debrecen, de ezen a meccsen ez még nem érvényes, szóval még nyitva lesznek a szektorok, de három szektort majd a következő mérkőzésen be kell zárni, és hát tegnap megszülettek az újabb döntések, pont erről beszélgettük ugye Gabival is, Olasz Gabival hétközben, hogy nem értek egyet ezekkel a büntetésekkel, hogy zárt kapu meg szektorbezárás.
2: Most az Loki zárt kaput kapott?
3: Nem zárt kapu, szektorbezárás kapott.
2: Hát a múltkor a Nyíregyháza is kapott
3: meg a Fradi ellen sem lehet kinyitni. Így van, úgyhogy itt is lesz majd két szektor, amit be kell zárni, B1, B2, onnan a bérletesek a B5-ben lehetnek, Debrecenben ugyanezt így majd meg kell oldani. Az Eto egy felfüggesztett zárkapust kapott most, tehát nekik 6 hónapra felfüggesztettek egy zárkapus meccset a legutóbbi mérkőzésen történtek, mert a Fradi pénzbüntetést kapott, az Újpest pénzbüntetést kapott.
2: De valahonnan pénzt kell szerezni most az MLS-hez, úgy látsz.
3: Te mondtad ki, de igen, nekem is ez az érzésem, ez a gyorsan akkor vissza kell a támogatást valahogy szedni, és nyilván nem tudsz mit csinálni, hogy azért más az, amikor a ferencvárosiak egy molinót kifeszítettek és megfenyegettek másokat, akik egyébként, hogy elak ezekkel a Ferencvárostól, mert különben velünk találkozol, ez megint egy más üzenet, ez nem annyi, hogy bekiabál mondjuk 8-10 illuminált állapotban lévő ember, de hát itt most ha 8-10 bekiabál mondjuk az Eto meccsen, akkor azzal eléri, hogy mondjuk zárt kapus legyen a következő meccs, és elveszi 5-6 ezer embernek a szórakozását.
2: Na jó, de egyébként áthelyezik őket másik szektorba. Csak
3: a mondjuk, szektornál, igen, de a teljes zárt kapunál,
2: Csak
3: üres stadionban kell játszani. Igen. Tehát, hogy az miért bünteted meg kis Pistikét, aki egyébként 7. osztályos, és jár minden Eto meccsre, és mondjuk utána meg
2: kell zárják.
3: Igen, és nem mehet, hanem a tévében kell néznie. De reméljük, hogy ezekre nem kerül sor, és kicsit én azért rugalmasabban kezelném ezeket a büntetéseket, de hát nem én vagyok az.
2: Jó, hát meg kell várnunk, míg téged kineveznek MLS főtitkárnak, hogy valami.
3: Jó, akkor azonnal az lenne az első intézkedésem ezt eltörölni.
2: Sportigazgatónak.
3: Igen. A Kisvárda pedig a Paksot fogadja majd a hétvégén, úgyhogy izgalmas mérkőzések lesznek. Én azt gondolom, hogy a Vasas is egy nagyon jó formában lévő csapat, úgyhogy a Debrecennek sem lesz egyszerű dolga. Reméljük, hogy hétfőn arról számolhatunk majd be, hogy a régiónk mindegyik csapata győzött. Mondjuk talán ebből a tekintetből a Nyíregyháza lenne a legnagyobb meglepetés. Mert ha a Ferencváros legyőzi, akkor az logikus következtetés, hogy a Nyíregyháza jobb, mint a Celtic.
2: egyszer már kikapott a Ferencváros.
3: Így van, Budapesten 3-1. De a Nyíregyháza is verte meg tavaly 3-1.
2: Ja, igen, de én nem úgy mondom, én a Paksot mondtam.
3: Ja, hogy igen, tehát nem verhetetlen.
2: Az ebben a szezonban.
3: Meg lehet őket azért lepni. A hétvégén egy remek program Nyíregyházán, szombaton és vasárnap rendezik az Extreme Trail-t Sóstón. Az első nap akadályversenyről szól, és nagyon sokan érkeznek ilyenkor Debrecenből, Miskolcról, Romániából, Szlovákiából, Budapestről is erre a versenyre. Ez egy akadályverseny, de nem kell megijednie senkinek, igazából saját magát kell legyőzni, futni kell 5 vagy 10 kilométert, közben pedig vannak különböző akadályok. Ha nem tudod teljesíteni az akadályt, akkor van egy ilyen büntető feladat.
4: Én nem biztos, hogy el tudnék rajta menni.
2: Na de várjál, de
3: van gyerekverseny is.
4: Ja,
3: egy kilométer, és akkor nem hagyod el a Sóstói strand területét sem, és nem tudsz eltévedni. Mert belőled kinézem, hogy elmész a Sóstói erdőbe, ott a nyomvonalmel, és hiába kiabálnak.
2: Belőled kinézem.
3: Jobbra tart a pálya, de te elmész balra.
1: Nem baj, legalább tudom, hogy miket kell fogyasztani, ha eltévedek, és nem tudok kiutni.
2: Mert miket? Erről beszéltünk.
3: Ja, hogy az erdőben.
1: Igen.
2: Lárvát, gilisztát.
3: Ezeket megtudhatod. Lehet még nevezni erre a versenyre, és ami érdekes, hogy másnap már csak terepfutó verseny lesz, ott nincs akadály, és lesz kutyás futam is, ami azt jelenti, hogy viheted magaddal a házi kedvencedet. Elképzeltem, hogy Béla megjelenik picúrral, és abban a másodpercben így, hogy eldördül a startpisztoly, akkor ők nekivágnak az 5 kilométeres távnak. Kit visz a végén,
2: de
3: majd várja, az már
2: együtt kell befutni?
3: Együtt kell befutni, igen.
2: Hát ez picúra lehetetlen.
3: Régen próbálkoztak azzal, hogy egyszerre rajtott el az összes kutyás, de a kutyák nem akartak futni,
2: nagyon rosszul,
3: egymással.
2: Én nagyon rosszul futok, meg nem is bírok a térdem miatt. Ő meg annyira megy, hogy nem bírod utolérni.
3: Ja,
2: ennyi. Tehát, hogy...
3: Hát az jó, hát akkor ő visz magával. Csak hát az a kérdés, hogy jó útvonalon visze.
2: Ja, mert pórázzal kell.
3: Pórázzal,
2: ja, hát én azt hittem, hogy menjél kutya. Te kettőnk közül. Menjél kutya, te beérsz. Menjél. Akkor ez már olyan, mint a mindenket te nyertünk.
3: Nem? Már rég otthon áll a tája mellett, azt mondja, hogy akkor jön már az ebéd. Hát, főnök meg még sehol, még itt kújtorok valahol. Neked ráadásul
2: már
3: Sóstó.
2: Már átvette a díjat, én még mindig csak ott kullogok.
3: Igen, tehát hogy ez is egy megoldás, hogy elengeded a kutyát, aztán próbálod utolérni, az egy motiváló tényező. Most egyesével rajtoltatják majd a kutyás futam résztvevői. Tehát, hogy ne legyen a kutyák között kalamajka, mert volt, hogy
2: igen.
3: Kutyák inkább egymással foglalkoztak. Tegnap válogatott meccs volt a futszálosoknál, az üzvégekkel játszott a magyar válogatott, 1-0-ra kikapott. Régiónkból több játékos is ott van a nemzeti csapatban, úgyhogy nekik azért gratulálunk, és sok sikert kívánunk majd a folytatásban. Egyébként felkészülési meccs volt, tehát igazából ilyen szempontból nagy tét nem volt. A nyíregyháziaknál nagy hátrány, hogy ugye beszámoltunk mi is róla, hogy Gagyi Sándor súlyosan megsérült Nyírbátorban. Fú, én láttam a videófelvételt, ahogy elveszítette az eszméletét, és a füléből folyt a vér, és nem akarom már ecsetelni, de nagyon rémisztő volt a jelenet. A kulcscsontja tört el, agyrázkódást kapott, 4 hónapig nem játszott. Egész egyszerűen kijött egy labdára, amit lehúzott a másik játékosnál, és átesett rajta. Milyen egy kapus? Hát a labdát fogja, és nem azzal foglalkozik, hogy fog talajt majd.
2: 17 éves.
3: A 17 éves fiatal srác védett helyette, aki viszont Kertész Botond, aki meg a Veszprém elleni mérkőzésen egy lövés elvitte a karját, de végigvédte utána élete első NB1-es meccsét, majd a mérkőzés után bevitték a kórházba, mert csak fájt a keze, eltört a karja. Úgyhogy ő meg 6 hétig gipszben lesz. Hát így most úgy néz ki, hogy Hajdú Sámsonról igazol egy kapust talán a stúdió, mert nincs több kapusa. És az Parinak a nagypályás csapatából segítik még ki. De hát a futszál kapus az teljesen más, mint egy nagypályás kapus. Tehát kapus, de hát azért nem ugyanaz a műfaj.
2: Hát jó, de hozzászokott egy 7 méteres kapu védéséhez, akkor egy 3 méter, vagy mennyi ez?
3: Hát oké, de méter, nyilván itt például nem használnak kesztyűt, mások a szabályok, sokkal
2: nem használnak
3: gyorsabb.
2: Kesztyűt?
3: Nem, itt jobban tapad úgy a labda. Nem olyan pattogós a labda, például
2: a futszál labda. Tudod, hogy én kapus voltam más. Mindig még a média csapatban, és még minden.
3: Megvan a megoldás. Hát emberek.
2: Ja, ne. Nagyon komoly pénzért vállalom csak.
3: Nagyon komoly pénzért. Így van.
2: Tényleg?
3: Uh-huh. Viselheted a sunshine-os pólót.
2: És látod, hogy tudod, tehát így jársz például, hogy az ujjad az így el. Tehát, hogy amikor úgy védtem, hogy pontosan nem volt kesztyű, akkor elviszi az ujjadat. Tehát ott nincs mese. Ezért vannak már ezek a merevítős kesztyű.
3: Hát Balogh János,
2: még van merevítős kesztyű.
3: Balogh János, aki egyébként most a Lokinál dolgozik kapusedzőként, és volt Nyíregyházán is kapus, meg Ovszienko Volodymyr nekem, ő is kapus volt. Hát amikor kezet fogsz velük, hát az öt ujjuk gyakorlatilag teljesen, nem ilyen párhuzamosan állított, de teljesen össze-vissza mindig. Az egyik.
2: Hát azért ez is olyan, meg ha így belenézel, hullámos.
3: Igen.
2: Érted? Tehát, hogy az a probléma, hogy nem is értem, hogy miért nem lehet kesztyűt használni.
3: Lehet használni.
2: Ja, lehet?
3: Lehet, csak nem használni.
2: Akkor használom.
3: Úgy vállalom. Kesztyűbe jobb?
2: Kesztyűbe vállalom.
3: Jó, csak még nem
2: a
3: láttam.
2: A merevítős kesztyűbe.
3: Futszálkapusok nem nagyon szoktak.
2: Nem baj, én leszek az első.
3: Lenni. Igen, így jobban
2: nem tudják. Nem fogom meg. Kiütöm. Jó?
3: Hogy úgy hárítasz.
2: Elég az? Neked hát elég?
3: Elég nehéz lesz indítanod úgy ellentámadást, mert itt azért elég gyors a játék futszában. Úgyhogy most
2: javárom
3: úgy néz
2: a
3: ki.
2: Megkeresést a szakvezetéstől akkor most már.
3: Nagyon aranyos volt, azt hiszem Hajdú Sámsonnak a csapat elbúcsúzott attól a kapustól, aki most ugye a stúdióhoz ér.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Van egy ilyen legfrissebb hír, ami most amúgy kiverte sokaknál a biztosítékot, főleg egyébként azon szülőknél, akiknek a gyereke is érintett ebben. Ugyanis van 8 szlovákiai magyar gimnazista, akik rosszul viselkedtek egy iskolai kiránduláson, és éppen ezért otthagyták őket egy tanárral Franciaországban. Na most nem írják azt egyébként, hogy mi volt egészen pontosan az a viselkedési forma, ami ennyire megbántotta a szervezőket, de egyébként a magyar gimnázium Angliába szervezett kirándulást, és visszafelé a francia-német határon a kirándulás utolsó éjszakáján a diákok egy része, ez az említett 8 fő, 15-17 éves korú fiúk és lányok állítólag nem megfelelően viselkedtek, és zavarták az éjszakai nyugalmat. Éppen ezért a szervező úgy döntött, hogy a 8 tanuló bizony nem utazik tovább a csoporttal, és letették őket Franciaországban egy tanárral együtt. Na most képzeld el szerencsétlen tanárt, aki szintén nem érti, hogy én is rosszul viselkedtem. Nekem mi keresni való van itt, vagy?
2: Megvan.
1: Mester, sorsot húztak.
2: Mesterből tanár lett. Tehát a mi buszsofőrünk ma már tanárként dolgozik, és együtt mulatott a diákokkal, ezért aztán Franciaországba adhatták. De ezt nem értem, ez most büntetés?
1: Ez a büntetés.
2: Ez ám a büntetés.
1: És amikor a busz elindult, a diákok azt hitték, hogy csak viccelnek. Aztán kellett egy ilyen fél óra, amire rájöttek, hogy ez egyáltalán nem vicc, nem jönnek vissza értük. Na, ekkor azért az döbbenet, nem tudom, a tanár az képben volt az. A tanár az biztos tudta, hogy itt nem viccelnek. A szülők viszont teljesen lesokkolódtak, ami tökre egyértelmű és érthető is, és utána nekik kellett leszervezni azt, hogy a gyerekek hazajussanak.
2: Ja, hogy ennyire? Tehát, hogy nem annyi volt, hogy ott kirakták őket, és utána ők mentek tovább még egy kis franciaországi körútra, ahova ők nem mentek, és felvették őket.
1: Nem, ők hazajöttek.
2: Na várjál, melyik a rosszabb? Az egyik az, hogy hazajött 32 gyerek mondjuk, nem tudom, Lőcsére, vagy Iglóra, vagy tök mindegy, Szlovákiába, meg 8-an ott maradtak Párizsban, és a tanárral együtt.
1: És folytatták tovább, amit elkezdtek.
2: Igen, anya küldj egy kis pénzt, mert most már elfogyott, de nyilván szerettek volna hazajönni, vagy inkább a szülők szerették volna szerintem, hogy hazajöjjenek a gyerekek.
1: Lehet, a gyerekek annyira nem akartak hazajönni, csak miután ugye a gyerekek bejelentik a szülőknek, hogy hát ez és ez történt, és amúgy nincsen semmi baj, tehát anya ne aggódj, csak pénzt küldjél, semmi, fejezd be az aggodalmadat.
2: Igen.
1: Az a baj egyébként, hogy az utasbiztosításuk évfélkor lejárt, és a szülőknek emiatt gyorsan kellett intézkedniük, és bérelni kellett külön egy buszt. Na most a csoportnak nem volt könnyű hazajutni, ugyanis először Frankfurtba, onnan Bécsbe mentek, és ott tudta felvenni őket a szülők által bérelt busz.
2: Várj, hát a mai világban hát 3 perc alatt intézek neked utasbiztosítást interneten keresztül.
1: És nyilván egyébként beperelték a szervezőt a szülők.
2: Egyértelmű. Tehát nyilván ő felelősséget kell, hogy vállaljon, hogy elvitte a gyereket épségben, és haza is hozza. Mit most szórakozunk, meg poénkodunk ezen, de ez tényleg nem ez a megoldás, hogy akkor fogom és ott hagyom.
1: Hát ezen legfeljebb csak a gyerekek szórakoztak. Egy idő után már ők sem. Figyelj, amúgy.
2: Legalább annyi eszük volt, hogy ott hagytak egy tanár, de most akkor ehhez kellett a tanár is, meg kellett egy ilyen partner, aki azt mondja, hogy figyelj, az engem nem érdekel, itt fogom őket hagyni, ha nem jönnek. Lehet, tényleg az lehet, hogy éjszaka ők kiszöktek valahova, és nem mentek vissza reggel az indulásra, és ezért szerencsétlen tanár az, aki ott maradt, és vigyázott rájuk, hogy...
1: Aki azóta is keresi őket.
2: Igen. Hát most már lehet,
1: most
2: hogy
1: már
2: megvannak.
1: Megvannak.
2: Igen, de hát szegény, a tanárnak sem lehet egy jó érzés.
1: Hát biztos vagyok benne, hogy a tanár is büntetésként fogta ezt fel. Bár egyébként azért tegyük hozzá, hogy azért vannak olyan empatikus, meg tényleg jószívű tanárok, akik mint a hajós kapitányok, hogy utoljára hagyják el a süllyedő hajót, hogy a tanár is, tehát hogy érezte azt, hogy felelősséggel tartozik, és azt gondolom, hogy ez nem volt számára olyan szinte megterhelő, tehát hogy senkinek nem lett volna szíve ott hagyni őket.
2: Lehet, hogy megkérdezték, hogy nem tudom, hogy hívták a tanárt, mondjuk mint a Edem, és akkor Edem, te beszélsz franciául, vi? Oké, te maradsz.
1: Klassza. De la vise a plafon.
2: Ennyi.
1: Jacques Vaugtű.
2: Kész. Okay. Többiek azt mondják, én matek tanár vagyok. Én egy árva szót nem tudok, se franciául, se angolul.
1: De hogy nem tudsz egyet. Didier Deschamps. Okay. Zidane.
2: Oké, akkor te maradsz. Ez már így rendben
1: van. Mondjuk ezért még reggelit nem kapsz.
2: Nem, de szállást már tudsz foglalni.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Te is kicsit késve szálltál ki az autóból, rohantunk itt majdnem fel a parkolóból. Egyszerre. Így van, majdnem egyszerre érkeztünk, sorompó éppen lezárult, mire az enyém már nekem már nyitódott. Te még tulatgattál, tehát amikor van 10 üres hely, és látod, hogy egy nő egy nagy autóval próbál beállni.
2: Ez nagyon csúnya. Azért megigazítottam, hogy a vonalhoz tökéletesen álljak, mert amúgy nem szoktam erre figyelni.
1: Olyan cuki volt, 10 üres parkoló, és előtte is, meg mellette is.
2: Igen, de sokkal gyorsabban beállok, a több az autó. Tehát nem tudom, miért
1: most... Mert jobban koncentrálsz.
2: Igen, most nem
1: érdekel. Nagy üres hely, és elvisz a hely.
2: Amúgy most úgy éreztem, hogy ez enyém a világ.
1: Igen.
2: Oda állok, ahova akarok.
1: Aztán utána rájöttél mégsem.
2: A Bambusz világnapjáról annyira sokat nem fogunk beszélni, azon kívül, hogy ez tényleg egy nemzetközileg...
1: Mert nem egy őshonos növény.
2: ...megtartott világnap. Nem, de amúgy meg sokan tartanak otthon ilyen szerencse bambuszt is, aha, mert van. Gondolom te nem, de nem baj.
1: De van egyébként.
2: Van szerencse bambuszon?
1: Miért nem kell? Úgy tűnik, hogy szerencsétlen vagyok.
2: Nem. Ezen nem gondolkodtam, nem.
1: De mit tűnik, hogy szerencsétlen vagyok? Hát neked biztos nincs szerencse bambuszodatom.
2: Nem, az nekem.
1: Elég szerencsétlennek tűz.
2: Vagy ha van is, valaki leátkozta a szerencse bambuszomat.
1: Na, Mária, vagy ha valamiben majd szerencsétlenkedsz, majd ezt fogom mondani. Mara, elvitték otthonról a szerencse bambusz.
2: És tényleg ellopták. Van egy pasas.
1: Na, hol? Kanadában?
2: Igen. És elment túrázni.
1: Kanadában?
2: Igen.
1: És
2: elment túrázni.
1: Na figyelj már ide, tehát hogy az, aki igazán híró, az 6 napig kaja nélkül is kibírja.
2: Ő nem bírta, ő megette a hernyót.
1: Én megkérdeztem egyébként a mesterséges intelligenciát tegnap, a Liz Bogart ajánlja, meg a keleti vándorsáskát, a többi annyira nem oké.
2: És az baj, ha nyugatról jön?
1: A nyugati vándorsáska?
2: Igen, most hát onnan tudom megkülönböztetni.
1: A haldokló nyugatról mit hoz nekünk. Na, ez például, nézd meg, a fekete a liszbogár, a másik még a lisztkukac. De a liszbogár az már nekem nem szimpatikus.
2: Nekem mondjuk, sem szimpatikus, megint. Nagyon fekete, és nagyon kemény.
1: Még a lisztkukacot még úgy, mit tudom, azt mondod, sült krumpli. Egy elcseszett sült krumpli.
2: Hát igen, ha nagyon hunyorgok, akkor elhiszem.
1: Igen. Ahogy öregszel, tehát milyen szokások jönnek elő az öregséggel kapcsolatosan. Te, Laci?
3: Bezzeg a mi időnkben.
1: Hát igen, ezt egyre többet mondod.
3: De tényleg jobb volt.
1: Ez az abszolút öregség, csak
3: igen,
1: szólok már.
3: Igen, ez a Muppet Show-ban a két öreg.
1: Tök mindent, mint mondasz.
3: Beülünk egymáskor, mint a két öreg. Emlékszel, hogy volt azok a
1: most. Nézd meg, most ezek, most már nézd meg, most már nézd meg, mit csinálják.
3: De most őszintén. Nem jobb volt. Tehát nem jobb volt fiatalnak lenni, mint most fiatalnak
1: lenni? A fiatalnak lenni jobb volt, Laci.
3: Na ugye?
1: Az, hogy most fiatalnak lenni, szerintem a mostani fiataloknak is jó.
3: Ha most azt mondanák, hogy visszamehetsz 17 éves korban, visszamennél?
1: Hát persze, a kor miatt. Tehát nem érdekel, hogy hiányoznának dolgok ebből a korból, de persze, hogy visszamennék. Hát azért, mert fiatalnak lenni jó gyerekek. Hát
3: így van, oké.
1: Ne viccelődjünk.
3: Oké, de más világ, teljesen más. Mi sokkal többet voltunk a többiekkel.
1: Te a morgós öreg vagy, én meg az izé. Én meg ez a... jó, ez így, voltam fiatal, sajnálom, hogy nem vagyok már, de az akarok még mondani, és most is lenni, és meg akarok mutatni.
3: Tudod miért? Mert hogy azt szeretném, hogy a mostani fiataloknak is legyen olyan jó, mint nekünk volt.
2: Úgy éreztem most magam, mint egy nyugdíjas klubba lennék.
3: Két boomer.
2: Tehát, hogy határozottan éreztem, hogy most vagy visszahozzuk a fiatalságot, vagy nem tudom, mi történik. Felállok, és azt mondom, hogy jaj, tehát, hogy azért úgy már megfájdul a derek.
3: Van ilyen?
2: Hogy, de egész nap ülök a székbe.
3: Na látod, Béla, a mi időnkben ilyen nem volt.
2: Már nem ültél egész nap a székbe.
3: 25 évesnek hol fájt már a lába meg a többi?
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Fokozatosan csökkentenék a szolidaritási hozzájárulást. Közel 29 milliárd forint jut idén az ingyenes felnőtt szakképzésekre. Üzemanyag hiány és a rekordárak sújtják Franciaországot. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Már idén csökkentheti egyes önkormányzatok szolidaritási terhét a kormány. Magyar Péter miniszterelnök pécsi országjárásán azt mondta, ha szükséges, az idei hozzájárulás egy részét elengedhetik. Hosszabb távon sem szüntetnék meg teljesen a rendszert, hanem fokozatosan csökkentenék és átalakítanák. A részletekről az önkormányzatokkal is egyeztetnek majd. A bejelentés előtt egyébként néhány nappal Kármán András pénzügyminiszter még azt közölte Győr vezetésével, hogy 2026-ban nem lát lehet a város szolidaritási terhének csökkentésére, mint köztudott Győrnek idén 13,1 milliárd forintot kell befizetnie. Két évtizede nem látott jelölési gyakorlatot követhet Baka András az új legfőbb ügyész kiválasztásánál. A köztársasági elnök előzetes pártegyeztetés nélkül szakmai és vezetői alkalmasság alapján kíván jelöltet állítani. Az államfő már több igazságszolgáltatási és jogászi szervezet vezetőjével is egyeztetett. Az új legfőbb ügyészt Nagy Gábor Bálint lemondása után kell megválasztani, megbízása augusztus 25-én szűnt meg. A jelölt személyére Baka András tesz javaslatot. Végső döntés azonban az országgyűlésé, a megválasztásához az összes képviselő kétharmadának támogatása szükséges. Hasonló pártegyeztetés nélküli eljárást egyébként legutóbb Sólyom László követett el 2006-ban. További csaknem 3 milliárd 900 millió forintot biztosít a kormány az állami szakképző intézmények ingyenes felnőtt képzéseire. A plusz forrással 2026-ban összesen közel 29 milliárd forint áll majd rendelkezésre ezeknek a képzéseknek a finanszírozására. A kormány határozat alapján az összeg az állami szakképző intézmények nem nappali rendszerben folyó ingyenes szakmai oktatásának és képzésének kiegészítő finanszírozását szolgálja. Október elejétől ismét megnyílhat az Erasmus program valamennyi magyarországi egyetem hallgatója előtt, közölte Kacz Sándor felsőoktatásért felelős államtitkár. Elmondása szerint ehhez hosszú jogi folyamatra, az egyetemi kuratóriumok átalakítására és az Európai Unió tanácsa korábbi döntésének visszavonására is szükség volt. Már az őszi fél évben lehetnek olyan hallgatók, akik rövid külföldi tanulmányúton vesznek részt, a program teljes felfutását azonban a tavaszi szemesztertől várják. Egyre komolyabb üzemanyagellátási problémákkal küzd Franciaország. A kormány legfrissebb adatai szerint már a benzinkutak 11%-ánál, vagyis csaknem minden 9. töltőállomáson hiányzik valamelyik fő üzemanyag kategória. Grand East régióban a kutak 16-ok, Ossiantében és Centralval-Lou-ban pedig 14%-a érintett. Ráadásul a hivatalos statisztika csak akkor jelez benzinhiányt, ha az adott kuton valamennyi fő benzinfajta elfogyott. Közben a gázolaj átlagára 2,39 € fölé emelkedett literenként, ami most átszámítva mintegy 870-875 forint.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma hűvösebb, változékonyabb idő ígérkezik térségünkben. A nap folyamán többfelé kialakulhat eső, zápor, a szél pedig időnként megélénkülhet. Délután 20 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás.

helyszínein öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Újabb részleteket közölt Vitézy Dávid az autópálya koncesszióról. Elfogadta a kormány az országos fogyatékosságügyi program 2 éves intézkedési tervét. Pontosította a NAV, mely tűzifákra alkalmazható az 5%-os áfa. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Legalább 5000 milliárd forinttal növelhette meg az állam hosszú távú kiadásait az autópálya koncesszió szerződés egyik módosítása, ezt közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető szerint 2023 végén úgynevezett beruházási többletköltség kompenzációt vezettek be, amellyel az állam átvállalta az építőipari árak és a kamatok emelkedéséből származó terhek jelentős részét. Vitézy azt kifogásolja, hogy az eredet szerződést már az orosz-ukrán háború kitörése után 2022 májusában írták alá. Szeptember 30-án érkezik a dízelautók után járó támogatás első részlete. A kormány összesen 20 000 forintos kompenzációt biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautót használó jogosult magánszemélyeknek. A támogatást 4 egyenként 5 000 forintos részletben fizeti ki a Magyar Államkincstár szeptember végétől egészen decemberig. Az összeg személyenként egy autó után jár, külön kérelmet nem kell benyújtani, a folyósítás automatikusan történik a nyilvántartási adatok alapján. Valamivel több mint 9 milliárd forintot fordít a kormány a következő 2 évben az országos fogyatékosságügyi program intézkedéseire. A kabinet ugyanis elfogadta a 2026-2030 közötti program első 2026-ra és 2027-re szóló részletes intézkedési tervét. Idén 6 intézkedést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban határozzák meg a végrehajtandó feladatokat. A program célja a fogyatékossággal élők önálló életvitelének támogatása és az egyenlő esélyű hozzáférés javítása. Új forgalmi terelés lépett életbe az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében. Az 53-as és 57-es kilométer között Vásárosnamény felé a járművek a külső és leálló sávon haladhatnak, Budapest irányában pedig a forgalmat részben a szemközti pálya belső sávjára terelik. Csomóponti zárásra nem kell számítani, fontos azonban, hogy a Miskolc felől érkezők, akik a 60 nyugat csomópontnál szeretnének lehajtani, maradjanak a saját oldalukon, mert a lehajtás csak innen lehetséges. Az érintett szakaszokon fokozott figyelmet kérnek az autósoktól. Fontos szakmai tájékoztatót adott ki a NAV a tűzifa új 5%-os áfa kulcsának alkalmazásáról. Az adóhivatal részletesen meghatározta, pontosan mely termékekre érvényes a szeptember 15-től életbe lépett kedvezmény. Ide tartozik többek között a hasáb, tuskó, rőzse, a kötegelt tűzifa, valamint meghatározott fűtési célú pellet és brikett is. A NAV ugyanakkor hangsúlyozza. Az 5%-os áfa nem alkalmazható automatikusan minden fa termékre. A besorolásnál a termék megnevezését és vámtarifa számát is figyelembe kell venni. A részletes útmutató a NAV honlapján érhető el.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A hűvösebb, változékonyabb idő ígérkezik térségünkben. A nap folyamán többfelé kialakulhat eső, zápor, a szél pedig időnként megélénkülhet. Délután 20 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, 1983-ban jártunk, azt gondolom, alig ha kell bemutatni a dalt, Michael Jackson, Billie Jean, ami felforgatta a világot. Hát ugye nem csak ez, hanem mostanság ugye maga a film is, ami a Michael címet viseli, nagyon sok feldolgozás készült az ő életéből. Ha még nem tetted meg, hogy megnézed, azt gondolom egyébként érdemes egy esti kikapcsolódásnak. 6 óra 41 perc van, szép reggelt, vagy szebbet, csapadékos az időjárásunk, tompított fényszóró az nagyon fontos lenne, úgyhogy mindenképpen kapcsoljátok fel, legyetek türelmesebbek, induljatok el korábban, és nagyobb követési távolságot tartsatok, ezek nagyon fontos dolgok lennének. Debrecenben több helyen útépítés zajlik jelenleg is, és vélhetően még a következő hónapokban is kitartanak majd ezek. A Bíbor utcáról van szó például, a Fekete István utca vagy a Csuka utca is ide sorolható, és továbbra is épül a körforgalom Nyíregyházán a Hímes, illetve a Vasvári Pál csomópontján, szóval ott is legyetek türelmesebbek, és hát alapvetően amúgy is hétfő, megnövekedett forgalom, és még csapadék is, bízom benne, hogy nem szenvedtek és nem okoztok balesetet. Időjárásunkat tekintve pedig ma egy 20-21 fokban bízhatunk, jelenleg van 14-15, nem lesz front felettünk, viszont elképzelhető, hogy egész nap ilyen csapadékos időjárásnak lehetünk elszenvedői, csak úgy, mint holnap. És hát a jó időre, vagy a jobb időre majd nagyjából hétvége környékén kell számítani. Ismételten visszakapjuk majd a 25 fokokat, egészen hihetetlen. Már így október 1-jét, ha nézem is az előrejelzésben, ott is 25-26 fokokat mutatnak, úgyhogy visszatér még azért a jó idő. Egyelőre viszont jön a nyári zápor, itt van például Ruzsa Magdi.

Sam Smith lalalázott itt nekünk 6 óra 52 perckor, és hát továbbra sincs üzemanyagár változás a terítéken, egyelőre legalábbis nincs ez kapcsolatban előrejelzés. Szóval úgy néz ki, marad ma is a 95-ös benzin 635, a gázolaj pedig 709 forintos átlagáron. Bár pénteken sem történt változás, és azt írják több helyen is, hogy úgy néz ki, hogy megállt az emelkedés Magyarországon. Közben viszont nyakunkon a dízel támogatás, annak is az első részlete. Szeptember 30-án érkezik ugyanis a dízelautók után járó támogatás első része. Ugye ebből lesz majd 4 darab, 4x 5000, tehát összesen 20 000 forintos kompenzáció, ami a legfeljebb 110 kW teljesítményű, tehát 150 lóerő alatti, kizárólag dízelüzemű személyautókra vonatkozik, ott is a magánszemélyek kaphatják majd meg. Nem kell külön semmit benyújtani sehova, az államkincstártól érkezik, és a folyósítás automatikusan történik. Tehát van egy kisfiam és egy kislányom, a kislánynak veszek túrórudit, a kisfiúnak viszont nem, úgyhogy jelenleg így állunk. SMS és Viber számunk viszont változatlan, 0620-316-3000, hogyha hozzánk szólnál, akár egy jól irányzott útinfóval, azt várom, köszi előre is!

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Nem egyformán drágul az adó a dohánytermékeknél. Hiába érkezett gyors segítség, meghalt egy idős férfi. Októberben ismét megtisztítják az országot a Teszed önkéntesei. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Jelentősen és termékenként eltérő mértékben emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója november 1-től. A hagyományos cigarettáknál a tételes adó mintegy 9%-kal nő, a minimum adó viszont csaknem 27%-kal emelkedik. A hevített termékeknél 25, az e-cigaretták töltőfolyadékánál közel 8%-os lesz a növekedés. A fogyasztási dohánynál az adózás szerkezete is változik. A kilogrammonkénti összeg emelése mellett az eladási ár 5%-a is bekerül az adóba. A kormány számítása szerint az intézkedés és a januári valorizáció mintegy 90 milliárd forint többletbevételt hozhat, amelyet az egészségügyi ellátás finanszírozására fordítanának. Hiába küzdöttek az életéért, meghalt egy idős férfi Debrecenben. Az országos mentőszolgálat beszámolója szerint a férfi az otthona előtt az utcán esett össze. Az esetet egy szabadnapos egészségügyi dolgozó észlelte, aki azonnal értesítette a mentőket, és megkezdte az újraélesztést. Rövidesen a Safe City alkalmazáson keresztül riasztott, szintén szabadnapos mentőápoló is a helyszínre érkezett és bekapcsolódott az életmentésbe. A kiérkező rohamkocsi személyzete emelt szintű ellátással folytatta az újraélesztést. A hosszú küzdelem ellenére azonban a férfi életét már nem sikerült megmenteni. Fontos változás jön október 1-től a DKV bérlet értékesítésében. A társaság pénztáraiban és megbízott ügyfélszolgálatán az országos és Hajdú-Bihar vármegye bérleteket, valamint a DKV saját bérleteit és időszakos jegyeit is helyben nyomtatott, papíralapú formában lehet majd megvásárolni. Újdonság, hogy a bérlet szervényre az igazolványszámot is rányomtatják, ezért vásárláskor az utasnak magával kell vinnie a megfelelő okmányt, vagy meg kell adnia annak számát. Enélkül a bérletet nem tudják kiállítani. Testvérvárosi megállapodást kötött Debrecen és Marosvásárhely. A szerződést Papp László Debrecen és Sós Zoltán Marosvásárhely polgármestere írta alá szeptember 19-én az Erdélyi városban. A megállapodás többek között a gazdaság, az oktatás, a kultúra, a turizmus, a sport, a környezetvédelem és a település fejlesztés területén erősíti a két város együttműködését. A tervek szerint az intézmények és szakemberek közötti tapasztalatcserét, valamint közös programok megvalósítását is támogatják. A határozatlan időre szóló megállapodás az aláírás napján lépett hatályba. Marosvásárhely tehát Debrecen 23. testvérvárosa. Már csak szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed országos hulladékgyűjtő akcióra. Magyarország legnagyobb önkéntes szemétszedési programját október 12 és 18-a között rendezik meg. A kezdeményezés célja az illegálisan elhelyezett hulladék felszámolása, az önkéntesség népszerűsítése és a környezettudatosság erősítése. A programhoz önkéntesként egy már meglévő találkozási ponthoz lehet csatlakozni, koordinátorként pedig saját gyűjtőhely is regisztrálható. Az akció során elsősorban olyan háztartási jellegű hulladékot gyűjtenek, amely kézzel kesztyűben biztonságosan felszedhető és zsákba helyezhető.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén gyakran megnövekszik a felhőzet, és több alkalommal is előfordulhat eső vagy zápor. A szél időnként élénk lehet. Délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 93.5. Ez a Sunshine FM. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szép reggelt, 7 óra 14 perc van, és rengeteg türelmet, nagyobb követési távolságot, és tompított fényszórót, ezek lennének a legfontosabbak így ma reggel a csúcsforgalom közepén. Néhány útinformáció azért így hallgatóink tollából. Például a Nyíregyháza környékén a 36-os főúton teljes útlezárás, ugye megkezdődtek a 36-os főúton a munkálatok. Október elejéig teljesen lezárták ezt az érintett útszakaszt. A kijelölt terelőút például a 338-as főút, vagyis a nyugati elkerülő, ahonnan a Tokaj út irányába lehet kikerülni a lezárást. Mindez tehát a 36-os főút. A 41-esen is van mit, vagy van mire nézni, ugyanis a mai nappal megkezdődött a burkolat felmarás az Orosi úton, Nyíregyháza térségében. Forgalomkorlátozással járó munkálatok. És bizony Debrecenben is tartanak a munkák, például a 33-as főúton, ott Debrecen belterületén a Böszörményi úttól a Nádor utcáig több, rövidebb szakaszon is dolgoznak az útépítők, és hát helyenként azért rendőri irányítás mellett halad és haladt a forgalom, szóval nagyobb menetidőre és türelemre lenne szükség ma reggel is, főleg így, hogy csapadékossá vált az időjárásunk. Egyelőre nem futott be hozzánk balesetről beszámoló, bízunk benne, hogy ez ki is tart a nap folyamán. És hát kitart ma reggel is témánk, ezúttal az üzemanyagárakkal foglalkozunk. Az üzemanyagárnál mennyi a lélektani határod? Tehát, hogy hány forintnál tennéd le az autót? Szóri így a kérdés. Facebook oldalunkon megtalálod, és páros Cinema City Magyarország mozibelépő jár érte. Itt meg szólnak a jó zenék. Itt van például Gordo.

0: percek a Sunshine FM-en.
1: A következő percekben szintén mozgással foglalkozunk majd itt a Fit percekben. Egy érdekes témáról beszélgettünk Tarcsa Mónikával, a Fight Club vezetőedzőivel.
2: Rendszeresen edzünk, fehérje bevitelre érdemes különösen figyelni. A fehérje fontos szerepet játszik az izmok felépítésében és regenerációjában. Ezért nem csak azoknak fontos, akik izmot szeretnének építeni. Jó fehérje forrás lehet például a tojás, a hús, a hal, a tejtermékek, illetve számos növényi eredetű élelmiszer. De itt is igaz, nem egyetlen tápanyag a lényeg. A kiegyensúlyozott étrendben a fehérje mellett megfelelő mennyiségű zöldség, gyümölcs, rost, szénhidrát és egészséges zsír is helyet kap.
0: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Meghibásodás miatt csökkentették a Paksi atomerőmű 2-es blokkjának teljesítményét a hétvégén. Újra gondolja a kormány a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatását. Megszűnik az Uzsoki utcai kórház VIP részlege. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Gépészeti meghibásodás miatt 150 megawatttal csökkentették a Paksi atomerőmű 2-es blokkjának teljesítményét vasárnap reggel. Az MVM tájékoztatása szerint a visszaterhelés reggel 7 óra 35 perckor kezdődött, a szakemberek pedig már később a hiba elhárításán dolgoztak. A társaság egyenlőre nem közölte pontosan, melyik berendezés hibásodott meg, és az sem mikorra állhat helyre a blokk teljesítménye. Az esemény nem függ össze a 4-es blokk leállításával. Azon szeptember 18-án kezdődött meg az előre tervezett éves karbantartás és fűtőelemcsere. Csődeljárást kezdeményezett maga ellen a Bayer Construct, amely Debrecen egyik legnagyobb lakóparkjának, az 549 lakásos Epresligetnek is a kivitelezője. A vállalat augusztus 26-án nyújtotta be a kérelmét a bírósághoz, a döntést pedig pénzügyi nehézségekkel, kedvezőtlen piaci folyamatokkal és a zuglói irodakomplexummal kapcsolatos kormányzati döntéssel indokolta. A cég hangsúlyozta, a csődeljárás nem jelenti a működés leállását, a folyamatban lévő beruházásokat folytatni kívánják. Az Epresligetnél egyébként augusztus elején 3 épület már használatba vételi engedélyt kapott, a többin pedig befejező munkák zajlottak. Novemberben érkezik az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részlete, ezúttal utalvány formájában. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy akik az első részletet bankszámlára kapták és azóta lakcímet változtattak, ellenőrizzék a Magyar Államkincstárnál nyilvántartott címüket. Ha ez nem egyezik a lakcímkártyán szereplő adattal, a változást szeptember 20-áig kell bejelenteni. Akik az első részletet postán kapták, azoknak nincs teendőjük. Az utalvány automatikusan ugyanarra a címre érkezik. Még szeptemberben folytatódhatnak az egyeztetések a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásának új szabályairól. A kormány júniusban leállította az új vendégmunkás tartózkodási engedélyek kiadását, a korábban engedélyt kapott külföldiek azonban továbbra is dolgozhatnak Magyarországon. A munkáltatói szervezetek már elküldték javaslataikat a kormánynak. A tervek között szerepel a jelenlegi rendszer egyszerűsítése, valamint a kvóta és az engedélyezési feltételek felülvizsgálata is. A minisztérium szerint elsődleges cél továbbra is a magyar munkavállalók foglalkoztatása, ugyanakkor több munkaerőhiányos ágazatban jelenleg is dolgoznak harmadik országbéli munkavállalók. Megszűnik az Uzsoki utcai kórház VIP részlege, ahol akár 2,5 millió forintot is elkérhettek azért, hogy a betegek a hagyományos várólistánál hamarabb jussanak műtéthez. Az RTL híradónak a kórház vezetése azt közölte. Az előjegyzett betegeket még ellátják, új pácienseket azonban már nem fogadnak, így novemberre megszűnik a VIP ellátás. Az ügy nyomán az egészségügyi minisztérium szigorúbb szabályozást és ellenőrzést ígért a hasonló szolgáltatásoknál. A cél, hogy pénzért ne lehessen megkerülni az állami várólistákat, és ne tereljék a betegeket indokolatlanul a magánellátásba.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM. Valuta információ a Sunshine FM-en.
3: Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Ha a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb középárfolyama alapján a svájci frank 384, az euró pedig 363 forint, az angol fontért 423, az amerikai dollárért pedig 317 forintot kell fizetni. Ma hűvösebb, változékonyabb idő ígérkezik térségünkben. A nap folyamán többfelé kialakulhat eső, zápor, a szél pedig időnként megélénkülhet. Délután 20 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine.

0: Zene, ez a Sunshine FM, Robin Schulz, ez volt az OK James Blunt is itt volt benne, 7 óra 41 perc van, és a továbbiakban is türelmet kérünk az utakon. Esik az eső, csapadék van, türelmes, tompított fényszoros utazás mindenkinek. Megérkezett közben Laci.
1: OK James Blunt, jó reggelt.
0: Hello, miért James Bond?
1: Nem azt mondtad?
0: OK James Blunt.
1: Ah, mindegy, na. Egy kutya. A tesója.
0: Van kamerátok otthon?
1: Van.
0: Van olyan kamerátok, ami a TP-Link Tapo C200-as? Típusú?
1: Nincs. Volt jó. Régen ilyen routerem, ami TP-Link-es.
0: Uh-huh. Jó, csak azért, mert most kiderült, hogy súlyos biztonsági hibákat fedeztek fel a kiberbiztonsági kutatók. Na, most egyébként pont ezt a kamerát, ezt meg tudják hackelni azok, akik értenek hozzá. Átveszik az irányítást az eszköz felett, kihasználva azt, hogy az élő kép és hangfelvételt megkapják, sőt, hozzád is tudnak szólni, sőt, még a rendszerből is ki tudnak zárni.
1: Tehát, hogyha nem vigyelem, akkor ők észreveszik, ha betört valaki. De jó.
0: Erről van szó.
1: Ez saját ilyen security. És azonnal hívnak téged, gondolom, hogy betörtek hozzá. Te nagyon hülye, nézzük itt a kamerán.
0: Örülök egyébként, hogy te is pont a pozitív oldalát nézted, mert itt nagyon sokan siránkoznak. Olvastam itt bele a kommentekbe is, hogy sokaknak pont ez a kamerájuk van, és veszedelmes.
1: Big Brother. Hát ez... Néznek, hogy mit csinálsz otthon.
0: Igen, volt olyan, aki azt írta, hogy na, sok sikert, a macskámmal lehet beszélgetni, mert is unatkozik. Igen, meg ugye meg mi lehet még ilyenkor?
1: Ezt amúgy én kipróbáltam, képzeld, de nekem a kutyám egyfajtába üvölt, mikor nem vagyunk otthon, ha otthon vagyunk, nem, csak úgy néha úgy magába. És egyszer így beszóltam a kamerán keresztül, a kültéri kamerán, hogy Dili, most már hagyd abba. És így nézett körbe, hogy úristen, megszólalt az úr, de honnan? Tehát így nem értette. Úgyhogy lehet egyébként erre használni. De hát semmi értelme nem volt, csak jót röhögtem rajta, hogy keresi, hogy hol a gazdája.
0: Igen, annyi egyébként még lehet benne, hogyha esetleg, nem tudom, mondjuk a nők rápillantsanak esetleg az exeikre, vagy a férj kizárta őket a kamera használatból, és rá tud pillantani, és
1: miért
0: akkor néz.
1: A nők, és a férfiak?
0: Hát azért, mert a nők tudnak viselkedni, a férfiak nem. És
1: nem, a nők tudják ezt kezelni, a férfiak nem.
0: Igen, és akkor a nő, amikor átveszi a kamera felett az irányítást, és akkor azt látja, hogy mit csinálsz? Kilöttyintetted a kávét. Ne azok iddal törölts fel! Hova rakod azt a tejet? Ja, megint beleittál a tejbe.
1: És akkor beszól a hangszóról?
0: Persze.
1: Figyelem, megkérjük a kedves otthon tartózkodót, hogy ne azokniát használja a felmosásra.
0: Igen.
1: Mert biztos van olyan neked is ismerősöd, aki kiömlik egy pohár víz, aztán nem megy el a felmosó rongyért.
0: Hát ugye, mit csinál egy férfi, hogyha kiborítja a bármit, hogyha kiborít valami folyadékot? Először is szétnéz. Ha nem látja,
1: látta-e valaki?
0: Ha nem látja a nő, akkor feltörlöd végül is azzal, ami ott van a kezedben. Hogyha épp a boxer alsód, akkor azzal törlöd fel.
1: Mitől van narancsjúz illata a boxer alsónak? Á, most már értjük. Igen. Egyébként nem tudom, te kiszoktad-e dobni ezeket a régi ruháidat, de hogyha nálam ilyen szakadt, rongyos, meg stb.
0: Hát azt még egyszer felhasználjuk.
1: Ezt akartam mondani. Azt én kiviszem a garázsba, ilyen kocsit törölgetni, takarítgatni, stb. De volt már, ami visszakerült. Most se tudom, hogy, de visszakerült, mert valahogy mégis úgy éreztem, hogy nem olyan rossz ez. És pont itt beszélgettünk a női kollégákkal, hogy volt, aki azt mondta, hogy már kétszer kihajtottam, mert azt mondtam, hogy már szégyen, nehogy felvedd még egyszer azt a pólót, mert már lyukacsos, és mondta a pár, hogy hát de ez a divat, és azt mondja, de nem így, ahogy ez kinéz.
0: Én sem hagytam, hogy tehát nálunk sem volt semmi kidobva, mert jó lesz az majd olajos ronynak, meg annyi, hogy én nem szoktam olajat használni kb. Semmibe, de mindig ez van, erre van ráfogva, hogy jó lesz majd valamit letörölni
1: vele. És amikor letörlöd vele, mert olajos rongyként használod, akkor tulajdonképpen még ki lehet ezt mosni.
0: Igazából? igen. Tehát, hogy van igazából tonna számra már ilyen rongynak való ruha, és mégis, hogyha megtörölted vele mondjuk a piszkos párkányt, ami konkrétan már nem is poros volt, hanem földes és sáros, azért csak oda mész mégis akkor a kerti csap alatt. Csak megmosod, azt mondod, hogy büszkén kiteríted valahova, hogy jó lesz ez még majd egyszer.
1: Jó, és akkor ezeket lehet nézni a kamerán. Amúgy komoly biztonsági problémát jelent, komolyra fordítva a szót, hogy kikerülhetnek világhálóra intim pillanatok, olyan dolgok.
0: Meg zsarolás áldozata lehet.
1: Ez meg a másik.
0: Igen.
1: Tehát, hogy sajnos igen, folyamatosan jönnek zsaroló vírusoktól kezdve mindenféle. Mi is találkoztunk már több ilyennel, és hát tényleg kellemetlen. Amikor főleg egy kicsit olyan, mintha ha betörnének hozzád, még ha nem is visznek el semmit, de hát mégis azokat a dolgokat látják, amiket te ott úgy csinálsz, amire azt gondolod, hogy ez egyébként senki más nem látja. Akár a pároddal, akár a

0: a lakásodban. Most ez nem túl korrekt, és utána elkezdik zsarolni az ember. Bár hozzáteszem, ma már az AI világában 2 perc alatt csinálnak akár egy olyan videót, ami tök élethűnek tűnik, és akkor majd te meg kezd el magyarázni, hogy az nem is én vagyok, nem
1: az
0: is
1: az nem ott. Az én fejem, nem is ismerem azt a nőt, nagyon, azt a férfit meg főleg nem.
0: Igen, tehát hogy egyébként ez nagyon veszélyes dolog. És hát egy sima, egyszerű, laikus ember, de akár mi is, így simán azt fogja mondani, aki egyáltalán nem ért a számítógépekhez, megmutatják neki telefonon rossz minőségben azt a felvételt, és el fogja hinni. És ettől mondjuk családok omolhatnak össze. Mert nem fogja elhinni a párjának, hogy hidd el, hogy nem én vagyok a képen, és hidd el, hogy nem nálunk készül. Hát ott az arcod, látszik, és akkor ezt magyarázd meg.
1: Érted? Nem tudom, hány évtizednek kellett eltelnie, hogy végre valóban magyarázatul szolgáljon az a férfi szájából, hogy ne a szemednek higgyél, nekem higgyél. Amúgy, hogyha belegondolunk és végignézzük egyébként manapság az internetet, akkor azt veszük észre, hogy már nem tudjuk elhinni azt, hogy mi az, ami valós, mi az, ami AI, mi az, ami megszerkesztett. Sőt, egyébként, hogyha vannak ilyen nagyon meghökkentő felvételek, amelyekről kiderül, hogy amúgy ez tényleg valós volt, az ember már azt sem hiszi el, mert fenntartásokkal kezeli, hogy te biztos nem úgy nézel ki, ezt te biztos nem tudtad megcsinálni.
0: Így van, hogy megcsinálta, lehet, hogy valós a felvétel is, de kapásból, csípőből rávágja, hogy de hát ez egy hamisítvány AI-jal. És te meg ott állsz, és lehet, hogy el is hiszed. És azt mondod, hogy hát persze, hát ezt simán megcsinálják. És utána meg annak kell bizonygatni, aki egyébként a valós videót, hogy higgyék el, hogy ez igazi, és nem AI. Jó, persze, annyira bizonygatja, akkor biztos AI.
1: Igen, a világ ide jutott el a mai napra, hogy nem tudunk semmit elhinni.
0: Igen.
1: Na, visszatérve egyébként a kamerárat, kijavították egyébként a hibát, viszont azt kérik a felhasználóktól, aki rendelkezik ezzel a TP-Link Tapo C200 típusú kamerával, hogy egy szoftver frissítés az ráférne, ugyanis azzal tudják kizárni a rendszerből azokat, akik esetleg azóta visszaéltek ezzel, ugyanis a bejelentkezni próbáló személynek nem is kellett a kamera jelszavát ismerni, mert volt benne egy apró milyen rendszergazda jogosultságokkal foglalkozó hiba, ami jelszó ismeret nélkül is valahogy hagyta, hogy ilyen hitelesítő adatként elfogadta, hogy valaki be tudjon lépni a rendszerbe. Szóval érdekes, ez telelökjük mindennünket most már kamerával, és ugye itt van a visszaélés. Uh-huh. Mi lesz majd a jövő? Tehát, hogy lesz egy ilyen trend megfordulás, amikor a kamerákat elkezdik leszerelni az emberek?
0: Hát nem hiszem, viszont amilyen komoly jelszavakat is használnak az emberek sokszor, tehát ez a user, mint amikor közös ismerősünk is egyszer mondta, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és így néztünk rá, hogy neked is az a jelszavad. Kiderült az a gyári jelszó, hogy beállítás, senki hozzá nem nyúlt, tehát hogy főleg az ilyen routereknél, meg egy csomó helyen, nyilván azok a hackerek, akik erre szakosodtak, azoknak 2 perc feltörni, betörni, bemenni egy ilyen hálózatba, szerintem még ezzel együtt is, hogy most esetleg változtattak, vagy szigorítottak rajta. Eddig maximum annyi volt, hogy még jelszó se kellett, csak odaültél a laptoppal a ház elé, azt már tudtad kezelni. Vagy be tudtál lépni, akár a hálózatunkba.
1: Ugye, mindig irigyeltem azoknak a tudását, akik ilyen rendelkeznek.
0: Én meg azt nem értettem soha, hogy ebben mi a jó. Tehát nyilván ez az, amit te mondasz, hogy utána esetleg zsarolták vele, vagy valami ilyesmit tudok elképzelni, de hogy van, aki tényleg csak poénból azt mondja, most betörök valamelyik nagy cégnek a hálózatába, és akkor büszkén elmondhatja, hogy betört, és ott van.
1: Igen. És vannak etikus hackerek, akik kimondottan ezzel foglalkoznak, hogy a biztonsági réseket próbálják meg felfedezni, és vannak ugye ilyen nagy cégek is, akik felbérlik ezeket az embereket, hogy nézzék meg, hogy van-e valamilyen hiba, valamilyen bejutási pont, kiskapu, ahol a hackerek meg tudják támadni a rendszerüket. Szóval óvatosan a kamerázással, közben viszont maradunk a jó zenéknél. Itt van Filó, hajnalok a gangon.

0: Folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP mozgóbank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
3: Bármit is tervez, egy meghitt családi házat, vagy egy modern otthont, a Proterm kerámia tégláival megvalósíthatja álmai otthonát. Ráadásul most még nyerhet is. Ha most vásárol Proterm kerámia téglát minimum 500 ezer forint értékben a Gulyás tüzében, akkor megnyerheti az 500 ezer forint értékű GSV vásárlási utalványt. További részletek gsv.hu.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény!
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
1: A család egészsége mindennél fontosabb. A Bing Vibatikában szakértő tanácsokkal és gondoskodással segítünk. Generációk óta az önök bizalmáért. Bing Vibatika, a gondoskodó választás.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
6: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
7: Szép reggelt, jó utat mindenkinek, Horváth László gépjármű szakoktató a vonal végén. Mi újság Debrecenben, szervusz!
8: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát az eső hatására a szokásosnál is nagyobb forgalomban autózunk, ami azt jelenti, hogy ilyenkor esernyőnek használják az emberek az autót. A Széchenyi utcán, az István út előtti kereszteződésnél van egy csőtörés, ami igen nagy bonyodalmat okoz, mert teljesen elöntötte a víz az utat. A város egész területén óriási forgalomban autózunk, sok-sok lámpaváltáson kell, hogy várjunk, hogy keresztüljünk egy kereszteződésen, de ez az iskolák környékén még hatványozottabban érvényes. Azt szeretném kérni mindenkit, hogy türelmesen az útviszonyoknak, látási viszonyoknak megfelelően balesetmentes közlekedést kívánok mindenki számára.
7: Így legyen, nagyon köszönjük, minden jót!
8: Köszönöm szépen a lehetőséget, szép napot kívánok mindenkinek!
0: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
9: Közel 29 milliárd forint jut idén az ingyenes felnőtt szakképzésekre. Csaknem 65 hektáros terület fejlesztése kezdődhet Alsó-Józsán. Fokozatosan csökkentenék a szolidaritási hozzájárulást. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
9: További csaknem 3 milliárd 900 millió forintot biztosít a kormány az állami szakképző intézmények ingyenes felnőtt képzéseire. A plusz forrással 2026-ban összesen közel 29 milliárd forint áll majd rendelkezésre ezeknek a képzéseknek a finanszírozására. A kormány határozat alapján az összeg az állami szakképző intézmények nem nappali rendszerben folyó ingyenes szakmai oktatásának és képzésének kiegészítő finanszírozását szolgálja. A kormány közlése szerint az intézkedés célja az, hogy a felnőttek képzése továbbra is zavartalanul működjön, és biztosított legyen a szakképzett munkaerő utánpótlása. Új lakóterülettel bővülhet Józsa. A debreceni közgyűlés szeptember 24-én dönthet az Alsó Józsán, a Kismesszesi utca és a Csukáséri utca között tervezett fejlesztésről, a csaknem 65 hektáros terület egy részét mezőgazdasági besorolásból kertvárosias lakó és zöld területté minősítenék át. A tervezett beruházás fás területeket is érinthet, a környezeti hatást azonban jogszabály alapján kompenzálni kell. Ennek részeként Halláp külterületén két földrészletet gazdasági erdő területté minősítenének. A fejlesztés előkészítése egyébként már 2023-ban elkezdődött. Most a szükséges település rendezési módosításokról születhet végleges döntés. Már lehet nevezni a 2027-es Debrecen maratonra. A Debreceni Egyetem által szervezett utcai futóeseményt jövő április 4-én rendezik meg, és 3-4 ezer résztvevővel számolnak. A futók 5 különböző táv közül választhatnak majd. Lesz 1,7 kilométeres gyermek és jótékonysági futam, 5 kilométeres rövid táv, valamint negyed, fél és teljes maraton is. A félmaratoni és maratoni távokra csapatok is nevezhetnek. A rajta a Nagyerdei stadiontól lesz, az utónal pedig Debrecen több nevezetességét is érinti. Új egészében használható piaszcsarnok épülhet Hajdúnánáson. Az önkormányzat már kivitelezőt keres a beruházásra, amely uniós top pluszos forrásból valósulhat meg. A tervek szerint egy 711 négyzetméteres hőszigetelt és klimatizált épület készül, benne 5 üzlethelyiséggel, 2 büfével és több mint 300 négyzetméteres piactérrel. A környéket is teljesen átalakítanák. 32 parkolóhely, kerékpártárolók, új fák, zöld szigetek és árusító bódék is létesülhetnének. 2 napelemes okospadot is kihelyeznének, amelyek telefontöltésre és a levegő minőség mérésére is alkalmasak lesznek. A kivitelezésre a munkaterület átadásától számítva 1 év áll majd rendelkezésre. Már idén csökkentheti egyes önkormányzatok szolidaritási terhét a kormány. Magyar Péter miniszterelnök pécsi országjárásán azt mondta, ha szükséges, az idei hozzájárulás egy részét elengedhetik. Hosszabb távon sem szüntetnék meg teljesen a rendszert, hanem fokozatosan csökkentenék és átalakítanák. A részletekről az önkormányzatokkal is egyeztetnek majd. A bejelentés előtt egyébként néhány nappal Kármán András pénzügyminiszter még azt közölte Győr vezetésével, hogy 2026-ban nem lát lehetőséget a város szolidaritási terhének csökkentésére, mint köztudott, Győrnek idén 13,1 milliárd forintot kell befizetnie.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
9: Ma Debrecen környékén gyakran megnövekszik a felhőzet, és több alkalommal is előfordulhat eső vagy zápor. A szél időnként élénk lehet. Délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Jó reggelt, 8 óra 12 perc van. Remélhetőleg baleset nélkül megúsztátok a ma reggelt, hogyha mégis történne bármi, akkor azt szeretettel, tárt karokkal várjuk. 0-20-3-16-3000. Egy nagyon szürreális ötlettel érkeztem. Nem az én ötletem, én csak beszámolnék arról, hogy mint törik a fejüket azok, akik nagy unalmukban próbálnak rájönni az élet nagy megfejtéseire, esetleg problémákat szeretnének megoldani, és teljesen más szemszögbe helyeznek bizonyos helyzeteket. Na most alapvetően induljunk ki abból, hullámvasutozásról fogunk beszélgetni. A hullámvasútnál ugye mindenki abban bízik, hogy attól a pici százaléktól eltekintve, amikor valami baj történik, ugye ettől eltekintve remélhetőleg ugye megúszza az, aki felült a hullámvasútra. Épségben volt egy jó kalandja, volt egy nagy visítás, és tök jó. És tényleg nagyon elenyésző az arány, amikor valami baj történik. Sajnos azért a történelemben volt már ilyen. Na de mi van akkor, hogyha pont a hullámvasút, amiről most szó esik, arra tervezik, hogy ne ússzák meg az emberek biztonsággal, hanem beledögöljenek, már bocsánat a kifejezésért, ugyanis egy eutanázia hullámvasút terveiről szól a következő hír. Van ugyanis egy férfi, aki pontosan ezzel foglalkozik. Az eutanázia amúgy is egy iszonyatosan megosztó téma az egész világon. Hol támogatják, hol nem. Van olyan ország, ahol ez elfogadott, valahol nem. Na most fájdalommentes halált biztosítanának az embereknek azzal, hogy egy 500 méter magas hullámvasutat építenek, amely olyan szintű sebességgel zakatolna lefelé, hogy folyamatosan 10G-s gyorsulás alatt tartaná a résztvevőket, és olyan spirálba, azt hiszem 7 ilyen hurokba spirálba vinné be, ahol viszont ugye a gyorsulás az kimaxolódik, szédülés, eszméletvesztés, oxigénhiány, halál. És hát a végén pedig csak összeszednék a tetemeket.
2: Ez nagyon morbid.
1: Ez nagyon kemény.
2: Hú! Ki volt az az agybeteg, akinek ez...
1: Meg ki az a hülye, aki erről beszél? Éjgyomorra reggel, hétfő reggel.
2: Hát ez valami hihetetlen.
1: Igen, és teljes természetességgel. Tehát a srác egyébként hullámvasutakkal foglalkozik.
2: Hát parádés. Hát mi mással?
1: De egyelőre egyébként...
2: Miért nem ajánlotta fel azoknak az országoknak, ahol még van halálbüntetés, hogy nálatok még mindig villamosszék van, hagyjad
1: már. Azt mondták, kivégzésre is alkalmas.
2: Hát gondoltam.
1: Hát nyilván. Árukapcsolás.
2: Parádés.
1: Oké, egyelőre ezek még csak
2: tervek. Így ül, eszi a kis spagettiét a tévé előtt, és ilyeneken gondolkodik, hogy fel kéne dobni valamivel a hullámvasutat.
1: Hogy kéne megölni az embereket?
2: De legyen egy
1: legyen hullámvasut.
2: Igen. Biztos nézte a túlélők viadalát, vagy valami ilyesmi, csak egy maradhat. Az nagyon snassz, hogy beülnének 600-an, nem tudom, egy ilyenbe, és végül is egy marad életben a végén, és milyen jó poén ez. Hát.
1: Igen. Az a veszélyes, amikor valakinek van egy ilyen ötlete, hogy elmeséli másoknak, és a legszörnyűbb az, amikor lesz támogatója, és azt mondja más is, hogy hát ez mekkora ötlet. Na, és akkor ezeket, hogy a magad köré gyűjtöd, akik szerint ez egy nagyon jó ötlet, akkor onnantól kezdve a megvalósítás felé vezet az út. Annyi, hogy egyébként komoly fizikai akadályai vannak ennek a megépítésének, ugyanis az 500 méter magas hullámvasúttal a világ legmagasabb hullámvasútja lenne. Nem is kicsit, nem is orhosszal, ugyanis 140 méter magas a legmagasabb.
2: Ja, hogy ez csak elméletben létezik.
1: Ez még csak...
2: Tehát, hogy annyira elméletben, hogy lehet, hogy meg se lehet valósítani.
1: Hát egyelőre azért komoly fizikai akadályai vannak.
2: Játszunk el inkább valami vidámabb. Miért nem ilyenbe gondolkodik? Kössék össze Debrecent meg Nyíregyházát egy hullámvasúttal. Legyen meg ez az 500 méter, legyen meg az úrakalata, hogyha ennyire akarja. Felmegy 500 méter magasra mondjuk Debrecenben, ott van úgyis egy 20 emeletes ház. Nem, kicsit még rátesznek, hát, meg lesz az 500 méter, már nem olyan sokat kéne látni.
1: Pityu, még egy néhány sort tegyetek abból
2: hát a meglévő 10 emeleteseket is ráteszik, ami ott éppen van. Oda felmész a toronyba, onnan elindulsz, és gyakorlatilag szabad esésben, meg különböző hullámokkal, spirállal, mindennel átcsúszhatnál Nyíregyházára.
1: És akkor itt is egy Nyíregyházára.
2: Utána ide is lennének itt tényleg 14 emeletes, vagy rátesznek még néhány emeletet, összekötnék, és akkor retúrjárat vissza. Annyi, hát aki Újfehértől lakik, az pehes, mert annak ki kell ugrani a menet közben, de oda tennének egy lassítót. Tehát, hogy azért ne legyen olyan veszély, és ott ejtőernyős ugrás lehet. Tehát, hogy ilyen, legalább lenne egy ilyen szabadidő park, összekötni a két települést, a megyét, meg minden. Pont annyi logika van abban, amit leírt ez az úriember, mint ebben a mi ötletünkben. Sőt, a miénkben még lehet, hogy több is van. Hozzáteszem, láttam olyan videót, képzeld, ez viszont tök cuki volt, hogy ne csak ilyen morbid dolgokról beszéljünk, egy apuka, nyilván aki vigyázott a 2-3 éves kisgyerekre, és a gyerek valószínűleg nyüstölte, hogy már pedig ő fel akar ülni egy hullámvasútra, lehet, hogy nem volt az még 2 éves sem, és talán valami ilyen fürdőszobai, ilyen kiskádba, vagy nem tudom, miben rakta bele a gyereket. Bekapcsolta a tévén a szimulátort, ami úgy néz ki, mintha rendesen működne, és ugyanúgy rázogatta a gyereknek a feneke alatt, meg ugyanúgy döntögette fel le, mint a hullámvasútnál. Ha még láttál őszinte kacajt. Tehát, hogy nem kellett attól rettegnie, hogy úristen, lezuhanunk meg, stb., mert csak a nappaliban voltak. De a gyerek pontosan ugyanolyan jól szórakozott, és dőltek be a kanyarba, a jobbra, balra, minden irányba, és hihetetlen jó szórakozás volt a gyereknek is, meg az apának is. Úgyhogy inkább ezt javasolnám nek az úriembernek, és nem lehetne valami, ha már vidámpark, de milyen vidámpark?
1: De a nappaliban egy hullámvasutat nagyon nehéz megépíteni.
2: Hát oké, de hogy ez egy elméletleg egy szórakoztató játék, ezt ne használjuk már fel emberek megölésére, még akkor is, hogyha önként vállalják. Tehát, hogy sok mindent vállalunk önként, meg stb. Nyilván, ahogy mondtad, ez egy megosztó maga ez a döntés is, egy csomó országban nem is lehet, van, ahol lehet. Elég tragédia szerintem. De aztán lehet, hogy akik ebben a stádiumban, vagy ebben az állapotban vannak, ők meg azt mondják, hogy ez egy baromi jó ötlet.
1: Igen, mert közben
2: hát egyébként nem tudhatjuk.
1: Ugye szórakozik is, élete utolsó utazása, tehát nem egy gyógyszeres koktélt kap a vénájában, nem más módszerrel, hanem...
2: Szórakozik, hát beájul gyakorlatilag. Mennyi szórakozás van ebben?
1: Hát az, ameddig ugye el nem jut addig a pontig.
2: És hogyha a felénél azt mondja, hogy...
1: Ki lehet szállni? Van egy gomb, azt még megnyomhatja, mielőtt elindulna a lejtőn az 500 méter magasságban, mert onnantól nincs visszaút.
2: És a többiekkel is kitol olyankor? Mi nem akarunk kiszállni?
1: Nem, hát valószínűleg egyesével.
2: Nem tudom, én ezt hülye ötletnek tartom, nem támogatom.
1: Azt mondták egyébként, hogy nehéz megépíteni az 500 méter magas hullámvasutat úgy, hogy az biztonságos legyen. Tehát kérdezem én, nem pont ez a cél, hát hogy ne legyen biztonságos.
2: Igen, tehát hogy akkor... Akkor teljesen mindegy, mi lesz? Holnap majd ejtőernyős ugrás lesz, és azt mondja, hogy akik jelentkeznek ejtőernyő nélkül. Hát ez olcsóbb, mint a hullámvasút. Most lehet, hogy hallgat, és azt mondja, hogy haha, de jó ötlet.
1: Nem, azért, mert ugye attól lesz emberséges ez a módszer, attól lesz emberséges, hogy amikor az 500 méter magas tetejéről elindul lefelé, és azzal a gyorsulással belemegy ezekbe a spirálokba, ahol 10G hat rá folyamatosan, ott lesz ugye először szédülés és eszméletvesztés, majd az oxigén hiány okozza a vesztüket.
2: És tehát, a repülővel felvisznek nem tudom hány ezer méterre, és kidobnak ejtőernyő nélkül, ott mekkora a G? Hát ott is felgyorsulsz ugyanarra a sebességre. Ott is elájulsz a végén.
1: Szerintem ott az oxigén hiány miatt ájulsz el.
2: Hát amiatt is, meg a gyorsulás
1: hát
2: miatt.
1: Hát akkor ki kell lökni 10 000-re az utasszállítóban.
2: És akkor mondjuk lenne egy időzített ejtőernyő rajta, ami a földbe becsapódás előtt azért kinyílna, hogy nyilván ne az legyen, hogy becsapódik, és akkor így megvan oldva.
1: Igen, és közben ugye földet ér, és azt mondja a delikvens, hogy ha felébredtem, ha túléltem, na akkor menjünk még egy kört.
2: Meg még egyszer.
1: Igen,
2: meg még
1: ez,
2: egyszer.
1: Amúgy ez olyan dolog, erről ugye vannak tanulmányok, hogy aki önkeze által véget akar vetni életének, az utolsó pillanatokban egyébként sokan meg szokták gondolni magukat, csak ugye akkor már késő. Gondolok itt arra, hogyha valaki kiveti magát egy magas épületből, hogy az ugrás előtti pillanatban, vagy már amikor már ugye nincs visszaút, akkor ugye már akkor már nem szeretné megtenni.
2: Te ültél már hullámvasúton?
1: Vagy nem, de ismerek olyan, vele, aki látott olyat.
2: Mint a körhintával.
1: Nem,
2: hogy
1: nem.
2: Ez nem a mi műfajunk.
1: Nem annyira.
2: Igen. Egyébként a gyerekek,
1: de már hintáztam,
2: gyerekek
1: abból
2: sok hülyeségre ráveszik az embert, és olyankor muszáj azért bátor apának lenni, és odaállni, és azt mondani, hogy ott áll a gyerekként, apa, üljünk fel. Nem mondhatod azt, hogy kislányom, kisfiam, én jobban félek, mint te, de akkor bátornak kell lenni, menjünk, persze, amúgy is állítólag a férfiaktól tanulják ezt.
1: Én persze. De
2: úgyhogy én felültem
1: Apa nagyon bátor, de már a két pisztolytáska hónal
2: alatt megjelent. Én felültem, mint
1: az...
2: a szél a kukacos hullámvasútra, mert nyilván az volt a legkisebb.
1: Aki, de vannak még Magyarországon komolyabb hullámvasutak?
2: Én nem tudom, a budapestivel mi van, az már egy jó ideje zárva van ott, ahogy bemész Budapestre, és ugye a Vidámpark területén, ami fából készült, meg stb. Az látszik a kerítésen kívül is, tehát...
1: Tehát az 20 éve zárva van, az hogy fából készült, de biztos jót tesznek.
2: De hogy az egyébként mennyire rossz érzés, hogy mész, már ráveszed magad, hogy oké, megyek, majd egyszer csak így felbukkan a kerítés mögül egy vasúti kocsi, benne egy rakás ember, és mindenki visít teletorokba, és akkor te úgy hadszom meg gondolod, hogy ez nem lehet véletlen.
1: Megyek a szellövöldébe.
2: Hogy inkább legyen elhajlítva.
1: Ezek egy vatatuklat.
2: Puskának a csöve. Ez is milyen volt, nem? Annak idején, nem tudom most ez így van-e. Tehát a céllövöldékben, hogy mindenki mondta, hogy hát kicsit görbe a csöve a puskának, hogy ne találd el a cuccot. Hát ha van ilyen céllövöldés hallgatunk, írja már meg, hogy ez csak egy ilyen sztereotípia, hogy ne nézzük közelről a tévét, mert elromlik a szemünk, meg az összes többi ilyet, ami gyerekkorunkban mondtak, hogy tényleg el van hajlítva egy kicsit a puska csöve, hogy ne lehessen eltalálni azt a két pálcát, pedig hogy hiányzott már az anyalóka. Tehát annak idején gyerekként, hogy már pedig azt mi meg akartuk szerezni. És milyen érdekes, nem? Oda mentél, megvehetted volna 30 forintért, 40 forintért, nem? Inkább befizetsz egy százast azért, hogy lövöldözz a vakvilágba.
1: Hát ez ugyanolyan, mint amikor a markolóval próbálod kiemelni a püst.
2: Ja, igen, igen. Sose sikerült.
1: Valakinek sikerült már valaha.
2: És ha sikerült, az milyen jó befektetés volt, hányszor próbálkozott, mire megkapta azt a plüst, amit egyébként a boltba féláron megvehette volna. Na mindegy, nem akarjuk rontani senkinek az üzletét, de így van. Meg az a győzelemérzés, hogy igenis akkor is megszereztem, és ez milyen jó.
1: Na hát, hogyha találkoztatok hullámvasúttal mostanában, esetleg van valami élményetek róla, akkor azt osszátok meg velünk, köszi előre, és hát az eutanázia hullámvasút pedig egyelőre úgy néz ki, hogy csak terv marad. Van, akik ugye szabad idejükben ilyenekkel foglalkoznak és ilyeneken gondolkodnak, minden esetre egyébként gondolatébresztő lehet olyan szempontból, hogy esetleg más módszert találni arra, hogyha valaki szeretné befejezni életét és az utolsó utazásra elindulna. Azt gondolom egyébként, hogy szerintem egy ilyen hullámvasút megépítése túlságosan költséges.
2: De most így őszintén tedd a szívedre a kezed. Te ennek az embernek a hullámvasútjára ezek után nyugodt szívvel felmernél.
1: Igen,
2: lőni.
1: Mert amúgy tervez egyet. Igen, most épül Berlinben egy ilyen hullámvasút.
2: Ezért mondom, hogy az ő nevével. Ilyeneken gondolkodik, én biztos fel nem ülnék erre a hullámvasútra.
1: Na mindegy, ha jó zenék hullámai viszont felülünk, és már is fejest ugrunk a Jennifer Lopez David Guetta duettbe, ez pedig a Save Me Tonight.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Jó reggelt, jó sportolás. Laci, mit hoztál?
3: Parádés meccseket a hétvégéről. Hát most a debreceni szurkolók lesznek azok, akik emlegetik majd azt a bizonyos hárombetűs kifejezést, hogy VAR, a mi kedvencünk. Végül is a Vasas ellen 4-2-re kikaptak úgy a debreceniek, hogy 2-0-ra vezettek, és ha jól emlékszem, 3 góljukat vették el VAR miatt. És ami ebből a legszebb, hogy mind a három erősen vitatható. Úgyhogy
2: akár meg is
3: visszanézve,
2: volna.
3: Hát szerintem az egyik az minimum bent is volt. Tehát az egyik lövésnél, amikor a labdára azt mondták, hogy nem ment át a gólvonalon teljes terjedelmével, én akárhonnan nézem azt a videófelvételt, hát már eleve a gólvonal mögé pattan le a labda, és utána a Vasas játékos a támaszkodó lába a gólvonalon áll, és a másik lábbal rúgja ki a labdát. Tehát fizikailag szerintem képtelenség, hogy az nem ment be.
2: Ahogyan a felvételen is láthatjuk, a labda, és akkor amikor megmagyarázzák azt is, te ülsz
3: nem
2: a kérjelőt.
3: Nem magyaráznak semmit, vagy, ez a szép benne.
2: Okay, de ha
3: magyarázzák meg, hogy nem látszik a felvételen tökéletes bizonyossággal. És volt egy másik gól, ahol ugyanez volt, amit nem adtak meg, amikor az oldalvonalnál azt mondták, hogy kiment a labda, és a beadás után lett ugye a gól, de hogy előtte kigurult az oldalvonalon kívülre. Hát ha a baloldali kamerát nézem, azt az oldalit, ahonnan futott a játékos, akkor nem volt kint. Nyilván, ha a másik oldalról nézem, akkor meg azt mondom, hogy lehet, hogy kint volt. De nincs olyan kamera, hogy fentről, így aztán nem lehet megállapítani. És hát a harmadik gólnál meg úgy tűnt, hogy ellenféltől kapja a labdát a játékos, és utána egy szép csel után beadja, de ott meg azt mondták, hogy megpattant, és az nem ellenféltől kapott, és ezért ez les. Szóval érdekes
2: ez az
3: dolgok.
2: Ez az utólag magyarázás, én ezt amúgy azonnal el kellene törölni, mert ennek aztán végképp nincs most már létjogosultsága, hogy valami történt azelőtt, hogy gól lett volna, mint hogyha minden áron az lenne a cél, hogy ne rúgjon senki gólt.
3: Hát vagy nem tudom, ilyen érdekes szituációk voltak, és minden hétvégére jut most már egy ilyen sajnos.
2: Én azt gondolom, leszik a focit.
3: Igen, hogy néha ha többet árt ez a rendszer, mint amennyit használ, mert akkor régen rábízták a játékvezetőre, vagy látta, vagy nem látta. Ő hozta meg a döntést, nyilván neki volt a felelőssége. Megmagyarázták, hogy nem volt videója, és nem láthatta. Itt viszont elméletileg van videó. Hozzáteszem, volt pozitív dolog is a hétvégén, mert például aki Nyíregyházán vezetett, Bognár játékvezető, a Nyíregyháza a Ferencváros mérkőzésen, ő meg teljesen hibátlanul lehozta a meccset, és Berke Balázs volt a VAR kocsiban, aki szintén jó döntéseket hozott. Ott, amikor a Ferencváros például megszerezte, az úgy érezték, hogy győztes volt a 91. percben, akkor utána visszanézték, és egyértelmű les volt. De az összes többi ítéletnél meg azt kell, hogy mondjam, hogy a pályán jó döntések születtek, tehát nem is kellett nagyon varozni, mert Bognár játékvezető nem véletlenül vezetett több mint 300 meccset már, hozta is a szokásos formáját, tehát szerintem az egyik legjobb.

0: megy idegenben, a Nyíregyházát meg nem tudta legyőzni, akkor a Nyíregyháza jobb, mint a Celtic, tehát skótbajnok lenne. Mert hogy a Celtic nincs skótbajnok.
1: El is könyvelném most már, majd valakivel írassuk alá. Tegnap este nagyjából 9:30-10 óra körül értem vissza Nyíregyházára, és elsőre nem értettem, hogy mi ez a rengeteg ember, rendőr, olyan volt, mint 20 évvel ezelőtt egy szombat este, mindenhol volt valaki, a benzinkutakon autós találkozók, emberek.
0: Persze, mert meccs után értékelés.
1: Hát gondoltam,
0: a szakértők összejönnek ilyenkor, és akkor megbeszélik a történteket. Nekem tetszett egyébként, hogy úgy vette mindenki, értékelte azt, hogy a csapat nagyot küzdött, és hát egy Ferencváros ellen pontot szerezni azért ritkán sikerül bármelyik csapatnak is, főleg egy ilyen bombaformában lévő Fradi ellen, mert azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy játszottak például az Európa Liga meccsen csütörtökön, az parádés volt. Tehát nem az, hogy szerencsével nyertek a Celtic ellen, hanem gyönyörű játékkal, szép passzokkal. Hozzátartozik az is, hogy csütörtökön lejátszották azt a meccset, nem is jöttek haza éjszaka, hanem pénteken még edzettek délelőtt Skóciában, majd este 8-kor leszálltak a repülővel Budapesten, szombat reggel volt egy edzés, majd buszra ültek és jöttek Nyíregyházára. Tehát, hogy azért sok pihenő nem volt, viszont olyan hosszú a Fradinak a kispadja, hogy azt azért illik egy bajnoki mérkőzést ezzel együtt megnyerniük hazai környezetben, mert a kispadon is sztárjátékosok ülnek, vagy olyanok, akik máshol fix kezdők lennének. Hát,
1: olyan hosszú a kispad, hogyha elmennek valahova vendégként, a csapatnak a fele áll.
0: Igen.
1: Nem jutott már pad.
0: Igen, jó hangulatú meccs volt, és így döntetlen lett a vége. Most jön egy 3 hetes válogatott szünet, úgyhogy lehet rendezni a sorokat minden egyes csapatnál. Hihetetlen izgalmas az idei bajnokság, tehát ha jól emlékszem, 6 pontja van az utolsó 2 helyezetnek, a Zalaegerszegnek és a Honvédnak, és a Nyíregyháza az Zalaegerszeggel és a Honvéddal játszik majd a következő fordulókban. 8 pontja van a Nyíregyházának, előtte pedig van a Kisvárda például, amely kikapott most hazai környezetben a Pakstól, szintén egy szerencsétlen meccsen, mert azért ott is volt jócskán helyzete a Kisvárdának, és neki 9 pontjuk van, és hát ha jól emlékszem, 10 pontos csapat több is van, tehát ott a 5.-6. helyig egészen feljuthatsz a kieső zónából egy-egy győzelemmel.
1: Igen, pont azt nézem egyébként, hogy mostában nem néztem rá az NBA tabellára, hogy kimondottan rosszul áll a Nyíregyháza is, meg a Debrecen, és én nem ilyenre emlékeztem.
0: Igen, de nézd meg a pontszámokat, hogy egy ponttal, ha több lenne mind a két csapatnak, akkor meg azt mondanád, hogy ott vannak a középmezőnyben.
1: Ez is igaz. Igen, hihetetlen. Csak mondjuk a Nyíregyháza esetében az elmúlt 4 meccs, 2 vereség, 2 döntetlen, hogy 4 meccsen 2 pont legyen.
0: Igen, de ha hozzáteszed, hogy mondjuk a Vasastól kapott ki, a Nyíregyháza meg pontot szerzett a Pakstól és a Ferencvárost, akkor viszont nem olyan rossz.
1: Igen, mert utána meg könnyebb, elvileg könnyebb,
0: de hát például a Paks elleni meccset azt agyon nyerte a Nyíregyháza, mégsem sikerült megnyerni, pedig annyi helyzete volt. Na, a lényeg, hogy most jön egy kis szünet, úgyhogy az NBA-ről kevesebbet fogunk majd beszélni, illetve hát ha lesznek átigazolási hírek, akkor azokról mindenképp, mert hogy bár lezárult az átigazolási időszak, ezt többen kérdezik tőlünk, hogy akkor hogy lehet, hogy mégis még igazolnak a csapatokat, úgyhogy akinek nincs csapata, és együttes nélkül van, ő természetesen még szerződést köthet bárkivel, és hát jócskán vannak még ilyen játékosok a piacon, akik kivártak az utolsó pillanatig, nem kaptak végül olyan ajánlatot, vagy nem állapodtak meg, és akkor velük még köthetnek szerződést. Extreme Trail versenyt rendeztek a hétvégén, ugye többet beszéltünk mi is erről Nyíregyházán, és hát tényleg az ország minden pontjáról érkeztek versenyzők. Nyilván ez valamilyen szinten rétegsport, tehát azért akik az akadályversenyeken indulnak, kevesebb ilyen akadályverseny van az országban, ők azért erre szakosodtak, jöttek Szlovákiából, Romániából, tehát a környező országokból is versenyzők, és 600-an álltak rajthoz, ami egy szép szám. Így van, és ami örömteli, hogy nagyon sok volt a gyerek, tehát több mint 200 gyerek volt, akik elméletileg közvetlen utánpótlást jelenthetnek, és nekik egy kimondottan szórakoztató pályát építettek. Ugyanaz volt, mint a felnőtteknek, csak nem minden akadályt raktak bele. Hát az egyik legszebb akadály az a csúszdás volt, ahol a sóstói strandfürdő területén fel kellett szaladni a lépcsőn, és aztán lecsúszni a csúszdán be a vízbe, újra megtöltötték a medencét, és utána volt egy termál medence is, nyilván, ahol lehetett melegedni. Volt olyan, aki azt mondta, hogy ő lehet, hogy kihagyná a csúszdát, mert minden akadályt tud, de a csúszdától fél. És erre azt mondták a szervezők, hogy jó, akkor neked csak fel kell szaladni, meg leszaladni a lépcső. Nyilván ez időveszteség, de így kiválthatod ezt az akadályt, és ott volt, aki ezt meg is tette, és végül is így teljesítette a távot. Tegnap a foci meccsen sikeresen összefutottam az egy debreceni fotós hölgyel, hát most név szerint akkor Cinege Melindának csókoltatjuk ezúton is, hogy minket hallgat, ugyanis beszélgettünk egy jót, és mondta, hogy Debrecenben folyamatosan minket hallgat reggel, aminek nagyon örültem, meg mondtam neki, hogy akkor most kap egy üzenetet tőlünk ma reggel, úgyhogy ezúton is üdvözöljük, cserébe majd jössz nekünk egy

0: fotóval. Hogyha éppen erre jársz Nyíregyházen a stúdió környékén, akkor várunk szeretettel. És hát várjuk szeretettel majd a Nyiksének a csapatát is, akik bejutottak a következő fordulóba, mert hogy a hétvégén rangos utánpótlás tornán vett részt az U14-es csapat, és harmadik helyen végeztek, ami pedig azt jelentette, hogy folytathatják a sorozatot a következő évben, és ez egy óriási dolog, hiszen az ország legjobb akadémiáival vették fel a küzdelmet, és nyertek is. Más nem mondjak, például játszottak Dávid Kornél nevével fémjelzett akadémia csapata ellen is, úgyhogy nagyszerűen teljesítettek, és hát ha még lehet azt mondani, hogy már nem is hab a tortán, hanem cseresznye a habon, hogy az U11-es csapatuk pedig a streetball bajnokságot nyerte meg, úgyhogy gratulálunk a srácoknak, a fiúknak, nagyszerűen játszottak a hétvégén. És hát gratulálunk Kylian Mbappének és feleségének is, sok boldogságot kívánunk, nem tudom, mit szoktál mondani a esküvőkön, mint ceremóniamester, éljen az ifjú pár, vagy valami ilyesmi, biztos már van ma erre is valami újabb szlogen.
1: Hát ennél újabbat még nem találtunk.
0: Nem, de most már akkor ideje lesz. És ma sokat beszéltünk arról, hogy megfigyelés, meg kamera, rendszer, meg feltörik, meg stb. Meg AI, és azt mondta Mbappé felesége, ő viszont most már nagyon ki van arra, hogy milyen álhírek jelennek meg a férjéről, a hűtlenségről, kitől van gyereke, kitől nincs, kivel csalja meg, kivel nem, és a többi, és a többi, és mondta, hogy igazából semmi nem igaz az egészből, de valahogy a bulvár sajtó mindig ezt felkapja, a közösségi oldalakon azonnal mindenki tudni véli, hogy őt láttuk ezzel, azzal, amazzal, stb. Miközben a feleséggel volt egyébként, tehát mondta, hogy pontosan tudom, hogy nem volt ott, de jelennek meg ezek az álhírek, és hát most már elege van ebből. Nem tudom, hogy lehet ezt korlátozni,
1: én
0: szerintem
1: tudom,
0: sehogy.
1: Én tudom, szóljatok már a klónjának, hogy most már álljon le, mert nagyon rossz hírét kelti.
0: Hát ez olyan, mint annak idején volt az egyik kedves ismerősöm, egy szőke magas hölgy, aki hatalmas Celine Dion rajongó volt, és mondta, hogy egyszer az életben ő látni akarja és hallani akarja a koncertet. Pont akkor Magyarországon nem nagyon jött Celine Dion, Párizsban viszont fellépett, és akkor megvette a drága belépőjegyet, repülőjegyet. Még azt is kinyomozta, hogy melyik szállodában van Celine Dion, ahol megszállt, és hogy ő elmegy oda, és hát ha találkozik vele ott a Szajna parton, elment oda a szálloda elé, és kiderült, hogy a folyónak a másik oldalán szintén ott álltak a rajongók, meg a lesi fotósok, hogy esetleg lefotózzák Celine Dion. Ő arra nem gondolt, hogy magas szőke nőként tökre hasonlít messziről Celine Dionra, úgyhogy ahogy megjelent ott a szálloda környékén,
1: áthúzták a Szajnát.
0: A tubopartról mindenki elkezdett neki integetni, meg visítani, ő meg így nézte, hogy hát itt kell lennie valahol, hogyha mindenki visít, akkor nézett fel az erkére, meg mindenhol, hogy itt van, nem itt van, és akkor leesett neki egy-két perc után, hogy ja, hogy nekem integet mindenki.
1: Mit csinál, úgyhogy, ilyenkor kihúzza magát és visszainteget.
0: Ez lett, igen. Tehát így, és egy rakás embernek boldog napot szerzett, hogy Celine Dion nekik visszaintegetett, remélem nem hallgatnak minket Párizsban, mert egy világ dől most össze bennük, hogy nem is Celine Dion volt az. Hát lehet, hogy Mbappénak is van ugyanez, akkor egy hasonmása.
1: Ugyanerre gondoltam.
0: Laci. És ki tudja, miket csinál.
1: Na ezért csak óvatosan azzal, hogyha van valaki, akire hasonlítotok. További szép reggelt kívánunk, Laci, neked köszi a sporthíreket, megyünk, és most már zenélünk.
2: Ez volt a Keltető Sport.
3: A Sunshine FM-en.

0: epizódos kedvencek. És igazi újdonságok. A választás egyszerű. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Megyei szintre kerülnek a járási élelmiszerlánc felügyeleti egységek. Ételhordóban tárolta a marihuánát egy debreceni férfi. Újabb díj jön az unión kívülről rendelt csomagokra. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét a kormány. A tervek szerint a járási hivatalok jelenlegi élelmiszerlánc felügyeleti szervezeti egységeit megyei szintre integrálják. A NÉBIH közben megkapta az érintett agrár, élelmiszerlánc állat és növényegészségügyi hatásköröket is. Magyar Éva kormányszóvivő szerint a cél, hogy a jelenlegi többszintű irányítás helyett közvetlenebb szakmai kapcsolat jöjjön létre a NÉBIH és a területi végrehajtás között. A kormány az átalakítástól gyorsabb és hatékonyabb hatósági működést vár. Több mint 50 gram marihuánát találtak a rendőrök egy debreceni lakásban. A nyomozók egy kábítószerrel kapcsolatos ügy felderítése során jutottak el a 19 éves külföldi férfihoz, akit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak. A lakás átkutatásakor a drogot egy ételhordóban találták meg és foglalták le. A férfival együtt 18 éves élettársát is előállították, akit kábítószer birtoklásával gyanúsítanak. Mindkettőjüket kihallgatták, majd őrizetbe vették. Az ügyben a debreceni rendőrfőkapitányság folytatja a nyomozást. A debreceni Miklós utca 43-as szám alatti épület kapta meg idén az év civis házadíjat. A felújítás során a korábban eltávolított homlokzati díszeket az eredeti tervrajzok alapján szecessziós stílusban állították helyre. Kihirdették az épített örökség felújítási program idei nyerteseit is. Jövőre 5 debreceni ingatlan újulhat meg, a Darabos, a Kossuth, a Piac és a 60 utcában. Az önkormányzat a társasházak saját forrását egészíti. A programra egyébként idén 22 millió forintot különítettek el. A városvezetés célja Debrecen építészeti karakterének és értékes régi épületeinek megőrzése. Ideglenesen áthelyezik a Domokos Lajos utca elnevezésű autóbusz megállókat Debrecenben. A DKV tájékoztatása szerint szeptember 21-én hétfőn délután 1 órától aszfaltozási munkák kezdődnek a Füredi úton. Emiatt a Bem tér irányába található megállóhelyeket lezárják, várhatóan november 15-én üzemzárásig. A nagyállomás, illetve a Segner tér felé közlekedő 21-es, 33-as, 71-es, 71A és 71H jár, valamint a 971-es és 73-as éjszakai autóbuszok mintegy 60 méterrel előrébb kialakított ideglenes megállókban állnak majd meg. Újabb költség jelenhet meg az Európai Unión kívülről rendelt csomagoknál. Az uniós vámreform alapján legkésőbb november 1-től új kezelési díjat vezetnek be a kísértékű külföldről érkező e-kereskedelmi küldeményekre. A díj pontos összegét még az Európai Bizottság nem határozta meg. Ez külön tétel a július óta alkalmazott 150 euró alatti küldeményeket érintő ideiglenes 3 eurós vámtól. Az új szabályozás szerint a vámügyi kötelezettségekért elsősorban a kereskedők és az online platformok felelnek. Az intézkedés érinti a Temu, a Shein és más unión kívüli webáruházak rendeléseit is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén gyakran megnövekszik a felhőzet, és több alkalommal is előfordulhat eső vagy zápor. A szél időnként élénk lehet. Délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 9 óra 14 perc van, további vidám délelőtöt kívánok mindenkinek. Remélhetőleg úgy telik a napotok, ahogy elterveztétek, és nem csúszott bele semmilyen hiba. Na hát, hogyha az utakat járjátok, akkor viszont nagyobb menetidőre kell készülni több helyen. Debrecenben ugyanis a 33-as főúton, a Böszörményi úttól a Nádor utcáig több rövidebb szakaszon is dolgoznak az útépítők, helyenként rendőri irányítás mellett haladhat a forgalom. Mindkét irányban az útszegély javítását és az aszfaltozási munkálatokat végzik, ezért a külső forgalmi sávot helyenként lezárták. Nyíregyháza területén is van mire odafigyelni, ez az Orosi utat érinti, forgalomkorlátozással járó munkálatok, emiatt lassabb lett tehát a 41-esen, az Orosi úton és a forgalom. Közben pedig nem ulasszátok el témánkat, Sunshine Facebook oldalán megtaláljátok a mai kérdést, amiért valaki kap majd egy páros Cinema City Magyarország mozi belépőt. Úgy szól, hogy üzemanyagárnál mennyi a lélektani határod, mikor tennéd le az autót. Várom a kommented, és közben szólnak a jó zenék is.

Dance szólt itt a Sunshine FM-en, ahol csak jó zene szól. Pontosan 9:30 van, mai időjárásunk egyébként úgy néz ki, hogy már megmutatta magát, meg erejét. Nagyobb mennyiségű csapadék ért el térségünket az éjszakai hajnali órákban. Egyelőre a napközben esetenként még eleredhet az eső, de komolyabb mennyiség már nem jön. Holnap folytatódik az esőzés, egyébként őszies ruházatot javasolnék esernyővel, ha még nem tetted ki a lábad otthonról. 20-21 foknál magasabb értéket pedig sem ma, sem holnap, sem a hét további részében nem igazán mérünk. Emelkedés és javulás ebben az esetben majd inkább vasárnap hétfő környékére tehető, akkor megint 24-25 fokok is összejöhetnek. A mai napon pedig összejött, hogy Máték ünnepelnek, úgyhogy kedves Máték, szeretettel köszönt benneteket a Sunshine FM is. Mondjuk egy újdonsággal, itt van Tideni,

0: Az egykori Don't Be So Shy átdolgozását hallottuk a Regard és Years and Years duettjétől, ez volt a Hallucination itt a Sunshine FM-en. További vidám délelőttöt és biztonságos célba érést, ha az utakat járjátok, legyetek résen figyelmesek, és közben hallgassatok bennünket, ugyanis nem sokára egy sorsolással térek majd vissza, ugyanis kiderül, hogy ki lesz a mai témánkban Facebookon a páros Cinema City Magyarország mozi belépő. Mindezek előtt viszont mutatom, hogy nagyjából miről beszélgettünk ma Lacival.
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Fájdalommentes halált biztosítanának az embereknek azzal, hogy egy 500 méter magas hullámvasutat építenek, amely olyan szintű sebességgel zakatolna lefelé, hogy folyamatosan 10G-s gyorsulás alatt tartaná a résztvevőket, és olyan spirálba, azt hiszem 7 ilyen hurokba spirálba vinné be, szédülés, eszméletvesztés, oxigénhiány, halál.
2: Ki volt az az agybeteg, akinek ez...
0: Meg ki az a hülye, aki erről beszél? Égyomorra reggel, hétfő reggel.
2: Hát ez valami hihetetlen. Te ültél már hullámvasúton?
0: Vagy nem, de ismerek vagy olyan, vele, látott olyat.
2: Mint a körhintával.
0: Nem, hogy... nem.
2: Ez nem a mi műfajunk.
0: Nem annyira.
2: Igen. Egyébként a gyerekek...
0: De már hintáztam,
2: és abból is kiszálltam. A gyerekek sok hülyeségre ráveszik az embert, és olyankor muszáj azért bátor apának lenni, és odaállni, és azt mondani, hogy ott áll a gyerekként, apa, üljünk fel, üljünk fel. Nem mondhatod azt, hogy kislányom, kisfiam, én jobban félek, mint te, de akkor

0: bátornak kell lenni. Menjünk, persze, amúgy is állítólag a férfiaktól tanulják ezt.
1: Én persze.
0: Úgyhogy én felültem a...
1: Apa nagyon bátor, de már a két pisztolytáska hónap megjelent.
0: Én felültem, mint az... a szél a kukacos hullámvasútra. Mert nyilván az volt a legkisebb.
1: Oké, de vannak még Magyarországon komolyabb hullámvasutak?
0: Én nem tudom, a budapestivel mi van, az már egy jó ideje zárva van ott, ahogy bemész Budapestre, és ugye a Vidámpark területén, ami fából készült, meg stb. Az látszik a kerítésen kívül is. Tehát
1: az 20 éve zárva van, az hogy fából készült, de biztos jót tesz neki.
0: De hogy az egyébként mennyire rossz érzés, hogy mész, már ráveszed magad, hogy oké, megyek, majd egyszer csak így felbukkan a kerítés mögül egy vasúti kocsi, benne egy rakás ember, és mindenki visít teletorokba, és akkor te úgy hadszom meg gondolod, hogy ez nem lehet véletlen.
1: Megyek a széllövöldébe.
0: Hogy inkább legyen elhajlítva.
1: Eszek egy vatocukrot.
0: Buskának a csöve. Ez is milyen volt, nem? Annak idején, nem tudom most ez így van-e. Tehát a széllövöldékben, hogy mindenki mondta, hogy hát kicsit görbe a csöve a puskának, hogy ne találd el a cuccot. Hát ha van ilyen céllövöldés hallgatunk, írja már meg, hogy ez csak egy ilyen sztereotípia, hogy ne nézzük közelről a tévét, mert elromlik a szemünk, meg az összes többi ilyet, ami gyerekkorunkban mondtak, vagy tényleg el van hajdítva egy kicsit a puskacsöve, hogy ne lehessen eltalálni azt a két pálcát, pedig hogy hiányzott már az anyalóka. Tehát annak idején gyerekként, hogy már pedig azt mi meg akartuk szerezni, és milyen érdekes, nem? Oda mentél, megvehetted volna 30 forintért, 40 forint, hogy nem? Inkább befizetsz egy százast azért, hogy lövöldözz a vakvilágba.
1: Hát ez ugyanolyan, mint amikor a markolóval próbálod kiemelni a püst.
0: Ja, igen. Sose sikerült.
1: Valakinek sikerült már valaha.
0: És ha sikerült, az milyen jó befektetés volt, hányszor próbálkozott, mire megkapta azt a plüst, amit egyébként a boltba féláron megvehette volna. Na mindegy, nem akarjuk rontani senkinek az üzletét, de így van. Meg az a győzelemérzés, hogy igenis akkor is megszereztem, és ez milyen jó.
1: Na hát, hogyha találkoztatok hullámvasúttal mostanában, esetleg van valami élményetek róla, akkor azt osszátok meg velünk, köszi előre, és hát az eutanázia hullámvasút pedig egyelőre úgy néz ki, hogy csak terv marad. Van, akik ugye szabad idejükben énekkel foglalkoznak és énekkel gondolkodnak, minden esetre egyébként gondolatébresztő lehet olyan szempontból, hogy esetleg más módszer találni arra, hogyha valaki szeretné befejezni életét és az utolsó utazásra elindulna. Azt gondolom egyébként, hogy szerintem egy ilyen hullámvasút megépítése túlságosan költséges.
0: Ez most
1: ahhoz.
0: Így őszintén tedd a szívedre a kezed. Te ennek az embernek a hullámvasútjára ezek után nyugodt szívvel felmernél.
1: Igen, mert amúgy tervez egyet. Igen, most épül Berlinben egy ilyen hullámvasút.
0: Ezért mondom, hogy az ő nevével gondolkodik, én biztos fel nem ülnék erre a hullámvasútra.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: Ennyi fér bele a mai műsorba, meg talán még annyi, hogy egy sorsolással adós maradtam. Mosolygó Mártára esett a mai választásunk, hiszen az övé a Páros Cinema City Magyarország mozi belépő. Arra kérdésre adott válaszával, hogy üzemanyagárnál mennyi a lélektani határod, mikor tennéd le az autót. Letennél, nem tudom a gyerkőc miatt, de igyekszem odafigyelni, hogy nem mindig kocsit használjak. No, hát most már, ha moziba mennétek esetleg, akkor lehet oda is autóval menni, vagy azt már rátok bízom. Jó mozizás, kedves Márta, gratulálunk! Holnap is lesz majd téma, sok-sok jó zene és meg annyi útinformáció. Természetesen telepakoljuk vidámsággal a holnapi reggelt is. Köszi már a figyelmet, veletek volt Dankó Laci, és búcsúzik Olasz Gabi. Szép napot, ciao.
2: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltető.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Tölts le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Nem egyformán drágul az adó a dohány termékeknél. Hiába érkezett gyors segítség, meghalt egy idős férfi. Októberben ismét megtisztítják az országot a Teszed önkéntesei. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Jelentősen és termékenként eltérő mértékben emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója november 1-től. A hagyományos cigarettáknál a tételes adó mintegy 9%-kal nő, a minimum adó viszont csaknem 27%-kal emelkedik. A hevített termékeknél 25, az e-cigaretták töltőfolyadékánál közel 8%-os lesz a növekedés. A fogyasztási dohánynál az adózás szerkezete is változik. A kilogrammonkénti összeg emelése mellett az eladási ár 5%-a is bekerül az adóba. A kormány számítása szerint az intézkedés és a januári valorizáció mintegy 90 milliárd forint többletbevételt hozhat, amelyet az egészségügyi ellátás finanszírozására fordítanának. Hiába küzdöttek az életéért, meghalt egy idős férfi Debrecenben. Az országos mentőszolgálat beszámolója szerint a férfi az otthona előtt az utcán esett össze. Az esetet egy szabadnapos egészségügyi dolgozó észlelte, aki azonnal értesítette a mentőket, és megkezdte az újraélesztést. Rövidesen a Safe City alkalmazáson keresztül riasztott, szintén szabadnapos mentőápoló is a helyszínre érkezett és bekapcsolódott az életmentésbe. A kiérkező rohamkocsi személyzete emelt szintű ellátással folytatta az újraélesztést. A hosszú küzdelem ellenére azonban a férfi életét már nem sikerült megmenteni. Fontos változás jön október 1-től a DKV bérlet értékesítésében. A társaság pénztáraiban és megbízott ügyfélszolgálatán az országos és Hajdú-Bihar vármegye bérleteket, valamint a DKV saját bérleteit és időszakos jegyeit is helyben nyomtatott, papíralapú formában lehet majd megvásárolni. Újdonság, hogy a bérlet szervényre az igazolványszámot is rányomtatják, ezért vásárláskor az utasnak magával kell vinnie a megfelelő okmányt, vagy meg kell adnia annak számát. Enélkül a bérletet nem tudják kiállítani. Testvérvárosi megállapodást kötött Debrecen és Marosvásárhely. A szerződést Pap László Debrecen és Sós Zoltán Marosvásárhely polgármestere írta alá szeptember 19-én az Erdélyi városban. A megállapodás többek között a gazdaság, az oktatás, a kultúra, a turizmus, a sport, a környezetvédelem és a település fejlesztés területén erősíti a két város együttműködését. A tervek szerint az intézmények és szakemberek közötti tapasztalatcserét, valamint közös programok megvalósítását is támogatják. A határozatlan időre szóló megállapodás az aláírás napján lépett hatályba. Marosvásárhely tehát Debrecen 23. testvérvárosa. Már csak szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed országos hulladékgyűjtő akcióra. Magyarország legnagyobb önkéntes szemétszedési programját október 12 és 18-a között rendezik meg. A kezdeményezés célja az illegálisan elhelyezett hulladék felszámolása, az önkéntesség népszerűsítése és a környezettudatosság erősítése. A programhoz önkéntesként egy már meglévő találkozási ponthoz lehet csatlakozni, koordinátorként pedig saját gyűjtőhely is regisztrálható. Az akció során elsősorban olyan háztartási jellegű hulladékot gyűjtenek, amely kézzel kesztyűben biztonságosan felszedhető és zsákba helyezhető.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén gyakran megnövekszik a felhőzet, és több alkalommal is előfordulhat eső vagy zápor. A szél időnként élénk lehet. Délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tíz múlt 4 perccel, hello Sunshine, sok indul, már is a Jules a következő 4 órában, egy nagyon jó kis pörgős Ed Sheeran dalt készítettem ide az elejére, és utána is így folytatjuk. Miért lassítanánk? Folyamatosan, lendületben tartanak minket a kedvencek, számítok rád ma is.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak

hatalmas szeretettel üdv mindenkinek a hétfői Juice-ban. Köszi, ha ma is velünk rádióztok, és villámgyorsan rá is nézünk a humán meteorológiára, hogyan indul a hét. Hát nem túl jól, ugyanis egy csapásra elbúcsúzhattunk a nyári időtől. Ez a hidegfront bizony őszre váltja a hőmérsékletet, és erős terhelést okoz ez a front érzékenyeknek. Mondhatnánk ezt megkésett évszakváltó hidegfrontnak is, és ez a front érzékenyek számára keményen zárja le a nyári időt. Közel 10 fokot csökkent a hőmérséklet fél nap alatt, ezért hidegfronti tünetekre számíthatunk. Kedvezőtlenül befolyásolja nem csak az életminőségüket, hanem az alvás minőséget is. Sok ember esetében fáradt ébredéssel, esetenként kimerültséggel jár már a nap kezdetekor. Kritikus terhelés éri a keringési rendszert is, megnő a sztrókok, infarktusok, koraszülések valószínűsége. Ezt mondja már az orvos meteorológia, mi viszont már is egy világslágerre bombázunk titeket. Itt van Benson Boone és a jól bejáratott kedvenc, a Beautiful Things.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Starshine FM.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Ma arról fogunk beszélni, hogy milyen veszélyes is igazából az ülő munka, mit tesz a szervezetünkkel, és mit tehetünk ellene. Ugyanis komoly kockázatokat rejt a hosszas üldögélés, képzeld, még a rák kialakulásának esélyét is növelheti. Nem minden daganatípusnál mutatható ki kapcsolat, de különösen az elhízással és cukorbetegséggel is összefüggő rákoknál jelentősebb a hatás. A kutatás szerint nem csak a napi összes ülőidő számít, hanem az is, hogy azt megszakítások nélkül, vagy gyakori mozgás szünetekkel töltjük-e, mert így kéne. Ebben a kutatásban egyébként 91 ezer ember adatait elemezték. Na de kik számára különösen fontos ennek az eredménynek a mondani valója? A sok ülés ma már nem kizárólag az irodai dolgozók problémája. A mozgásszegény életmód számos munkakörben és szabadidős tevékenységben jelen van. A kutatás eredményei is jól illeszkednek ahhoz a szemlélethez, amelyet a WHO már korábban is hangsúlyozott. Nem csak a rendszeres testmozgás mennyiségét kell növelni, hanem az ülőidőt is érdemes csökkenteni. Sőt, a napi edzés sem feltétlenül ellensúlyozza az egész napos ülést. Na de mit is tehetsz ellene? A hosszabb munkablokk után érdemes egy kicsit felállni, telefonálás közben mondjuk sétálni, ha a helyzet engedi, rövidebb utakat gyalog megtenni, ebéd után néhány percet sétálni, lift helyett időnként használd a lépcsőt, szóval próbálj minél kevesebb időt üléssel tölteni, ennyi a lényeg.
0: Egészségpercek, osz.

Mai első közös gyúszos óránkat lassan kipipáljuk, de hogyha tetszett az, amit hallottál, akkor csak arra tudok buzdítani, hogy maradj, mert nagyon jó zenék várnak le 11 és dél között is. Arról már nem is beszélve, hogy egy igencsak tartalmas óra elé nézünk, hiszen lesz majd benne horoszkóp, a kalendáriumban a nap jellegzetességeit, sztárszüri naposait is elmondjuk, és elmondhatjuk akár a te közlekedési híred is, hogyha vételkörzetünkben van valami fontos üzeneted az autósoknak, esetleg balesetet vagy trafizó rendőröket látsz, minket minden érdekel, ami az utakon történik. 0620 316 3000 ide érj, az óra utolsó dalát pedig már, ahogy mondtam, a legfrissebb Sunshine hírek követik, én pedig a következő órában még annak is utána nézek, hogy hogyan változik az üzemanyagok ára mával.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-e

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Átvilágítják a honvédségi beszerzéseket. Egy különleges hintó is előkerült. Folytatódott a Debrecenbe kéne szedni környezetvédelmi akció. Újabb részleteket közölt Vitézi Dávid az autópálya koncesszióról. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Egy több mint 10 millió forintért vásárolt exkluzív hintó beszerzését vizsgálják a Honvédelmi Minisztériumban. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter szerint a járművet eredetileg harmadik Károly brit király 2023-as koronázására szánták volna ajándékként, ez azonban végül meghiúsult. A honvédség közérdekű adatai szerint az úgynevezett Eszterházi 4-es fogatolású hintó nettó 10 millió 250 ezer forintba került. Ruszin-Szendi közlése alapján további mint egy 5 millió forintért szerszámzatot és díszegyenruhákat is vásároltak. A miniszter szerint most azt vizsgálják végül, milyen honvédségi feladatra szánták a hintót. Több mint 100 önkéntes fogott össze Debrecenben a World Cleanup Day alkalmából. 11 helyi szervezet munkatársai az erdős puszták mintegy 60 négyzetkilométeres területén gyűjtötték össze az utak mentén eldobott és illegálisan lerakott hulladékokat. Debrecen egyébként 2023-ban csatlakozott a nemzetközi kezdeményezéshez, a helyi akció azóta pedig a Debrecenbe kéne szedni mozgalom része. A program célja nem csak a területek megtisztítása, hanem a környezeti felelősségvállalás elősítése és az illegális hulladék lerakás visszaszorítása is. A résztvevő vállalatok munkáját Debrecen városa elismerő oklevéllel köszönte meg. A hajdúbihari rendőrök nyerték meg a 14. országos baleset helyszínelő versenyt. A Zalaegerszegen rendezett megmérettetésen 20 csapat mérte össze szakmai tudását. A versenyzőknek többek között kressz ismereteikről, baleseti helyszínelői felkészültségükről, valamint intézkedés taktikai és vezetés technikai tudásukról kellett számot adniuk. A Hajdúbihar vármegyei rendőrfőkapitányságot a püspök Ladányi Bácsi Sándor és Csillag Márk főtörzsőrmester képviselte. A páros kimagasló teljesítménnyel szerezte meg az első helyet a közlekedés rendészeti szolgálat egyik legrangosabb országos szakmai versenyén. 95 millió forintos támogatásból fejlesztenék Hajdú Sámson vízközmű szolgáltatását. Az önkormányzat a Debreceni Vízmű ZRT-vel közösen nyújtotta be a pályázatot. A tervek szerint felújítanák az ivóvíz hálózatot az Arany János és a Nagyszőlőskert utcákban. Emellett három hálózati szivattyút cserélnének ki, és két új frekvenciaváltót is beszereznének. Antal Szabolcs polgármester szerint a beruházások célja, hogy stabilabbá váljon a település vízellátása, korszerűbb és energiahatékonyabb legyen a rendszer, valamint csökkenjenek a hálózati veszteségek. A pályázat elbírálásáról később tájékoztatják majd a lakosságot. Legalább 5000 milliárd forinttal növelhette meg az állam hosszú távú kiadásait az autópálya koncesszió szerződés egyik módosítása, ezt közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető szerint 2023 végén úgynevezett beruházási többletköltség kompenzációt vezettek be, amellyel az állam átvállalta az építőipari árak és a kamatok emelkedéséből származó terhek jelentős részét. Vitézi azt kifogásolja, hogy az eredeti szerződést már az orosz-ukrán háború kitörése után 2022 májusában írták alá. A kormány a 35 éves koncesszió megállapodás megszüntetését kezdeményezte.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén gyakran megnövekszik a felhőzet, és több alkalommal is előfordulhat eső vagy zápor. A szél időnként élénk lehet. Délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tizenegy múlt 4 perccel, ez itt újra a Sunshine FM Juice című műsora, csak úgy, mint minden hétköznap 2-ig. Ma is veled rádiózom, és együtt vesszük fel a harcot a hétfő nehézségeivel szemben, és indulunk már is Lajval, itt a Get Lucky.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Szóval vidám rádiózást és eredményes hétfőt kívánunk mindenkinek. Folytatjuk hamarosan jó zenével, a következő percekben viszont a csillagok veszik át a főszerepet, jönnek a napi horoszkópok, már is megtudjuk, hogy milyen üzeneteket kapunk mára, mire figyeljünk hétfőn, aztán jönnek tovább a jó zenék. Na de függetlenül a csillagok állásától az üzemanyagok ára is változott ma, a gázolaj marad, viszont péntekihez képest a benzin 1 forinttal emelkedett. Szóval igaz, hogy csak kicsivel, de nem állt meg a drágulás, most pedig horoszkópok.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos hatalmas lendülettel vág bele a munkahétbe, energikussága pedig azonnal magával ragadja a lassabban ébredőket is. A bika átgondolt lépésekkel és biztos kézzel irányítja a napot, megadva az alaphangot a kiszámítható haladáshoz. Az ékrek már kora reggel kapcsolatot teremt a kulcsemberekkel, s a jókor elkapott információival előnybe kerül. A rák biztonságos és rendezett környezetet teremt maga körül, így a kezdeti kapkodás sem billenti ki az egyensúlyából. Az oroszlán örömmel vállalja a kezdeményező szerepét, és határozott iránymutatásával tisztázza a heti prioritásokat. A szűz logikus sorrend állítja a teendőit, amivel jelentős időt és energiát spórol meg a saját maga számára. A mérleg finom tapintattal simítja el az első reggeli felhangokat, megteremtve az alkotói légkört a közös feladatokhoz. A Skorpió csendes elszántsággal lát hozzá a legnehezebb témákhoz, s a lényeg látásával hamar megtalálja a helyes utat. A nyilas széles mosollyal és nagy tervekkel indítja a hetet, ami azonnal elűzi a hétfői fásultságot a környezetéből. A bak céltudatos stratégaként tekint az előtte álló napokra, s pontos ütemtervet készít a sikeres megvalósításhoz. A vízöntő egy meghökkentő ötlettel nyitja a reggelt, ezzel pedig teljesen felrázza a megszokott sablonok szerint gondolkodókat. A halak finom érzékeivel rögtön rátapint a lényegi pontokra, és csendes jelenlétével biztonságérzetet ad a többieknek.
1: Sunshine FM asztrológia.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk.
1: Jackie Chan.
0: Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Pörögnek tovább nagy Sunshine-os kedvencek, most pedig végigpörgetjük a nap fontos eseményeit, sztárszülinaposait. Szeptember 21-én először is boldog névnapot, kedves Mirellák és Máté névnap is van ma. Larry Hagman, avagy ugye Jockey Ewing a Dallasból 95 éves lenne ma. 79 éve ezen a napon született Stephen King, ugye neki nagyon-nagyon sok jó regényt és ugye ezek megfilmesítését köszönhetjük, a jelenkor egyik legolvasottabb szerzője, több mint 350 millió példányban keltek el művei világszerte. De ezen a napon van Santusz Barbara szülinapja is, aki 59 éves lett, Gulyás Gergely ugye a hazai politikai életből is szülinapos, 45 esztendős, de szülinapja van Jason Derulónak, a világhírű énekes 37 éves lett. Szóval gratulom minden mai ünneplőnek, mi pedig folytatjuk a legjobb zenékkel a Juice-t. Itt van már is az Offenbach és az Overdrive. I wanna

0: your street. You said forever, now I drive alone.
1: Már csak néhány perc választ el minket a déltől, Hello Sunshine FM, valaki ilyenkor már csak az ebédre tud gondolni, egyesek pedig már túl is vannak rajta, bárhol is ér benneteket a dél, maradjatok velünk, addig pedig még jön egy újabb zene, utána már a friss híreket kapott tőlünk, és két órán keresztül még engem, úgyhogy nem pakolunk, maradunk még veletek a következő órákban is, és remélem nem csak én érzem úgy, hogy milyen hihetetlenül gyorsan elszaladt ez a délelőtt. De ti maradjatok velünk a nap második felére is, a hétfő lendületét pedig én garantálom. Az óra búcsú dalát pedig Ruzsa Magdi szállítja. Maradsz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Közel 29 milliárd forint jut idén az ingyenes felnőtt szakképzésekre. Csak nem 65 hektáros terület fejlesztése kezdődhet Alsó-Józsán. Fokozatosan csökkentenék a szolidaritási hozzájárulást. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Ez a Civis Krónika.
2: További csaknem 3 milliárd 900 millió forintot biztosít a kormány az állami szakképző intézmények ingyenes felnőtt képzéseire. A plusz forrással 2026-ban összesen közel 29 milliárd forint áll majd rendelkezésre ezeknek a képzéseknek a finanszírozására. A kormány határozat alapján az összeg az állami szakképző intézmények nem nappali rendszerben folyó ingyenes szakmai oktatásának és képzésének kiegészítő finanszírozását szolgálja. A kormány közlése szerint az intézkedés célja az, hogy a felnőttek képzése továbbra is zavartalanul működjön, és biztosított legyen a szakképzett munkaerő utánpótlása. Új lakóterülettel bővülhet Józsa. A debreceni közgyűlés szeptember 24-én dönthet az Alsó-Józsán a Kismesszesi utca és a Csukás-Éri utca között tervezett fejlesztésről. A csaknem 65 hektáros terület egy részét mezőgazdasági besorolásból kertvárosias lakó és zöld területté minősítenék át. A tervezett beruházás fás területeket is érinthet. A környezeti hatást azonban jogszabály alapján kompenzálni kell. Ennek részeként Halláp külterületén két földrészletet gazdasági erdő területté minősítenének. A fejlesztés előkészítése egyébként már 2023-ban elkezdődött. Most a szükséges település rendezési módosításokról születhet végleges döntés. Már lehet nevezni a 2027-es Debrecen maratonra. A Debreceni Egyetem által szervezett utcai futóeseményt jövő április 4-én rendezik meg, és 3-4 ezer résztvevővel számolnak. A futók 5 különböző táv közül választhatnak majd. Lesz 1,7 kilométeres gyermek és jótékonysági futam, 5 kilométeres rövid táv, valamint negyed, fél és teljes maraton is. A félmaratoni és maratoni távokra csapatok is nevezhetnek. A rajta a Nagyerdei stadiontól lesz, az utvonal pedig Debrecen több nevezetességét is érinti. Új egészében használható piaszcsarnok épülhet Hajdúnánáson. Az önkormányzat már kivitelezőt keres a beruházásra, amely uniós top pluszos forrásból valósulhat meg. A tervek szerint egy 711 négyzetméteres hőszigetelt és klimatizált épület készül, benne 5 üzlethelyiséggel, 2 büfével és több mint 300 négyzetméteres piac térrel. A környéket is teljesen átalakítanák. 32 parkolóhely, kerékpártárolók, új fák, zöld szigetek és árusító bódék is létesülhetnének. 2 napelemes okospadot is kihelyeznének, amelyek telefontöltésre és a levegő minőség mérésére is alkalmasak lesznek. A kivitelezésre a munkaterület átadásától számítva 1 év áll majd rendelkezésre. Már idén csökkentheti egyes önkormányzatok szolidaritási terhét a kormány. Magyar Péter miniszterelnök pécsi országjárásán azt mondta, ha szükséges, az idei hozzájárulás egy részét elengedhetik. Hosszabb távon sem szüntetnék meg teljesen a rendszert, hanem fokozatosan csökkentenék és átalakítanák. A részletekről az önkormányzatokkal is egyeztetnek majd. A bejelentés előtt egyébként néhány nappal Kármán András pénzügyminiszter még azt közölte Győr vezetésével, hogy 2026-ban nem lát lehetőséget a város szolidaritási terhének csökkentésére, mint köztudott, Győrnek idén 13,1 milliárd forintot kell befizetnie.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Küzdelmes meccsen 4 góllal győzött a DVSC Skyline a Vác otthonában a női kézilabda NB1-ben. Az első félidő után ugyan 19-16-ra vezetett a Loki, de a folytatásban sem könnyítette meg a DVSC dolgát a Vác. Hiába nőtt alig 8 perc alatt 5-re a különbség, újabb 8 perc után kiegyenlített a hazai csapat. Juhász Gréta és a fiatal Pálmai Liza voltak ekkor a Váci együttes húzó emberei. 11,5 perccel a vége előtt még döntetlen volt az állás. Szilágyi Zoltán időt kért, felrakta a pályára a legerősebbnek vélt csapatát, és el is dőlt a mérkőzés egy 4-0-ás rohamnak köszönhetően. A Debrecen végül 37-33-ra győzött. A Deac női futszál csapat a 2 sima győzelem után vasárnap Mezőkövesre utazott, ahol az Egerrel csapott össze. A heves megyeiek rajta nem sikerült jól az NB1-ben, mivel mindhárom meccsüket vereséggel zárták. Az első félidő után 5-1-re vezetett a címvédő Deac, majd a második játék részben is ontotta a gólokat, és végül 8-2-re győzött. Érdekesség, hogy az eddigi három összecsapásán 20 gólt lőtt a Debrecen. Napelemeket kapott a debreceni jégcsarnok, a napelempark 14 millió forintba került, ennek 70%-át TAO támogatásból finanszírozták. Debrecenben is nagyon népszerűek a jeges sportágok, és fontos misszió a város részéről, hogy az ehhez szükséges feltételeket igyekszik minél hatékonyabban, minél jobban biztosítani. Számos olyan beruházás valósult meg az elmúlt években, több mint 400 millió forint értékben a sportcentrum üzemeltetésében lévő létesítmények vonatkozásában, melyek az energiahaték hogy megoldásokat szolgálják. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Ma Debrecen környékén gyakran megnövekszik a felhőzet, és több alkalommal is előfordulhat eső vagy zápor. A szél időnként élénk lehet. Délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát az eső hatására a szokásosnál is nagyobb forgalomban autózunk, ami azt jelenti, hogy ilyenkor esernyőnek használják az emberek az autót. A Széchenyi utcán, az István út előtti kereszteződésnél van egy csőtörés, ami igen nagy bonyodalmat okoz, mert teljesen elöntötte a víz az utat. A város egész területén óriási forgalomban autózunk, sok-sok lámpaváltáson kell, hogy várjunk, hogy kereszteljünk egy kereszteződésen, de ez az iskolák környékén még hatványozottabban érvényes. Azt szeretném kérni mindenkit, hogy türelmesen az útviszonyoknak, látási viszonyoknak megfelelően balesetmentes közlekedést kívánok mindenki számára. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem, a csodára várni jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM. Csak jó.

Ez itt a 93.5 Sunshine FM Debrecen. Hello mindenkinek! Nagyon fontos mondandóm van, ugyanis holnap lesz majd az autómentes nap, és akik úgy gondolják, hogy ezt valóban megtartják, forgalmival ingyen buszozhatnak Debrecenben. Tehát a holnapi autómentes napon nagyon egyszerűen csak fel kell mutatni a forgalmi engedélyüket, és díjmentesen utazhatnak. A társaság az autómentes nap alkalmából ezzel akarja a közlekedőket arra ösztönözni, hogy hagyják otthon az autójukat, és válasszák inkább a közösségi közlekedést. A lehetőség tehát holnap üzemkezdettől üzemzárásig érvényes a DKV valamennyi autóbusz, trollibusz és villamos járatán. Szóval ne feledd, a díjmentes utazáshoz forgalmi engedélyt kell magaddal vinned, mi pedig zenélünk tovább.

0: igazi meglepetést akarsz? Kéri Dalt, és küld annak, akit szeretsz, akit megbántottál, aki nincs veled, akit szeretnél bosszantani, vagy csak egyszerűen meglepni. Kérd kedvenced, és Glacz Norbert teljesíti a kérésed 18 és 20 óra között. Ez a Halló Kívánság műsor.
1: 0620 316 3000.
2: Nagyon szeretem a Sunshine FM-et, és egész nap ezt hallgatom. Hallgassátok ti is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Óvoda összevonásokra és intézményi átszervezésekre lehet szükség a következő években. Rusvai Miklós víruskutatós szerint szeptember második felétől fokozatosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma Magyarországon. Szeptember 26-án 9. alkalommal rendezik meg a Bringaváros Nyíregyházán. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Óvoda összevonásokra és intézményi átszervezésekre lehet szükség a következő években. A csökkenő gyereklétszám miatt erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezetének elnöke. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2025-26-os nevelési évben országosan több mint 63 ezerrel több óvodai férőhely állt rendelkezésre, mint ahány gyermek óvodába járt. A férőhelyek kihasználtsága így 83,6%-os volt. Totyék Tamás szerint a tartósan csökkenő születés létszám miatt egyre több településen merülhet fel intézmények összevonása vagy átszervezése. Az országos számok ugyanakkor jelentős területi különbségeket is elfedhetnek. Rusvai Miklós víruskutatós szerint szeptember második felétől fokozatosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma Magyarországon, és várhatóan ez indítja majd az idei őszi légúti járványhullámot. Az országos adatok alapján jelenleg még nincs járvány, ugyanakkor egyes szennyvíz mintákban már emelkedés mértek a vírus örökítő anyagának koncentrációjában. A szakértő szerint pánikra nincs ok, mert az elmúlt időszakban nem jelent meg olyan új variáns, amely a korábbiaknál súlyosabb megbetegedéseket okoz. Hozzátette, a komolyabb lefolyás elsősorban az időseket és a társbetegséggel élőket veszélyeztetheti. Szeptember 26-án 9. alkalommal rendezik meg a Bringaváros Nyíregyházán. A családi szabadidős program célja, hogy minél többen fedezzék fel a város mintegy 60 kilométeres kerékpárút hálózatát, és közben az aktív egészséges életmódot is népszerűsítsék. A résztvevők saját tempójukban járhatják végig a 14 városrészt érintő összesen 24 pecsételőhelyet. A Kossuth téren ingyenes egészségügyi szűrések is lesznek, emellett több ringa ponton kiegészítő programok várják a családokat. Az iskola számára külön versenyt is hirdettek, a legaktívabb közösségeket külön díjazzák. Elindult a debreceni nagyállomás fejlesztésének előkészítése. A Közlekedés és Beruházási Minisztérium megrendelte a pályaudvar és a hozzá kapcsolódó beruházások megvalósíthatósági tanulmányát, jelentette be Tárkányi Zsolt államtitkár. A korábbi hasonló tervek már 10-15 évesek, ezért azokat a megváltozott közlekedési igényekhez igazítják. Az elképzelések között egy modernizált állomás, új peronszerkezetek és aluljárók, valamint a buszpályaudvar helyszínére költöztetés is szerepel. Tárkonyi szerint új belvárosi villamos kapcsolatok kialakítását is vizsgálják. A most készülő tanulmány alapozhatja meg a későbbi részletes tervezést és a beruházás következő lépéseit.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: A hét további felében szerdától már sok napsütés ígérkezik, azonban a hideg őszi reggelek után napközben 18-22 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszi szépen a friss híreket, ha pedig még több híre vagy kíváncsi Debrecen és térségéről, nyugodtan kukkancs rá weboldalunkra, a sunshine.hu-n mindent frissítünk percről percre, több kategóriában informálódhatsz. Én pedig ezt az órát is telepakolom jó zenével és remek hangulattal, számítok rád.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék, mixben.
2: Ez a Juice.

0: itt a hétfői Juice, Hello Everybody, mi hozzuk neked ősszel is a jó zenét és a sunshine életérzést. Mindjárt folytatjuk, sőt jön reggeli műsorunk legjobb mai pillanata is. Ma, szeptember 24-én pedig ugye el kellett búcsúznunk a kellemes nyári időtől, megérkezett az évszakváltó hidegfront, és hát ez számolt le a nyárral, amitől egy csapásra elbúcsúzhattunk. A következő napokban pedig igazán változékony lesz az időjárás, kisebb záporok is előfordulhatnak, érdemes minden nap esernyőt magunkkal vinni, a napi maximumok sem lesznek túl magasak, épp hogy alig érjük el majd a 20 fokot, viszont a pollen helyzet még mindig rossz, kedvezőtlen, nagyon magas a parlagfű pollenje a levegőben, és az autósokat is arra kérjük, hogy figyeljenek jobban, ugyanis az átvonuló markáns hidegfront következtében, akik erre érzékenyek, fokozódik a figyelmetlenség és a koncentráció. Most pedig jön a keltető best-of.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Te ültél már hullámvasúton? Vagy
3: nem, de ismerek
2: vagy
3: olyan, aki látott olyat.
2: Mint a körhintával.
3: Nem, én nem.
2: Ez nem a mi műfajunk.
3: Nem annyira.
2: Igen. Egyébként a gyerekek,
3: de már hintáztam,
2: a gyerekek
3: és abból
2: sok hülyeségre ráveszik az embert, és olyankor muszáj azért bátor apának lenni, és odaállni, és azt mondani, hogy ott áll a gyerekként, apa, üljünk fel. Nem mondhatod azt, hogy kislányom, kisfiam, én jobban félek, mint te, de akkor bátornak kell lenni. Menjünk, persze, amúgy is állítólag a férfiaktól tanulják ezt.
3: Én persze.
2: De úgyhogy én felültem
3: Apa nagyon bátor, de már a két pisztolytáska hullám megjelent.
2: Én felültem, mint
3: az
2: a szél a kukacos hullámvasútra. Mert nyilván az volt a legkisebb.
3: Aki, de vannak még Magyarországon komolyabb hullámvasutak?
2: Én nem tudom, a budapestivel mi van, az már egy jó ideje zárva van ott, ahogy bemész Budapestre, és ugye a Vidámpark területén, ami fából készült, meg stb. Az látszik a kerítésen kívül is. Tehát
3: az 20 éve zárva van, az hogy fából készült, de biztos jót tesz neki.
2: De hogy az egyébként mennyire rossz érzés, hogy mész, már ráveszed magad, hogy oké, megyek, majd egyszer csak így felbukkan a kerítés mögül egy vasúti kocsi, benne egy rakás ember, és mindenki visít teletorokba, és akkor te úgy hadszom meg gondolod, hogy ez nem lehet véletlen.
3: Megyek a szellövöldébe.
2: Hogy inkább legyen elhajlítva.
3: Eszek egy vatócukrot.
2: Puskának a csöve.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu. Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Elég volt a kanapén terpeszkedésből, mozgassuk át a rozsdás ízületeket Nyíregyházán. Szeptember 22-e és 25-e között ingyenes egészségnapok pörögnek a Városmajori Művelődési Házban. Lesz itt szenior örömtánc, kezdő country tánc, gerincjóga, meg ingyenes szűrővizsgálatok, hogy a szívetek is ritmusra verjen. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell, úgyhogy pattanjatok fel a fotelből és irány a Városmajor utca. Izzik a galagonya, és garantáltan izzani fog a hangulat is Debrecenben. A Csokonai Teátrumban, ifjabb Vinyánszky Attila rendezésében érkezik az Izzik a galagonya című ifjúsági komédia. Egy romos templom, egy kóruspróba, egy filmes stáb és rengeteg kaotikus téni dráma, ahol a diákok hamar egymásnak esnek. Ha kíváncsiak vagytok erre a zseniális, Fellini féle humorra látszőt kaotikus komédiára, szeptemberben több időpontban is vár titeket a Csokonai Színház Debrecenben.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék, mixben.
0: Ez a Juice.
2: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.
3: And feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Pár perc múlva 2 óra, ennyi fért mai 4 óránkba, amit remélem ti is ugyanúgy élveztetek, mint én. Köszi, ha itt voltatok, és hogy együtt pörögtünk. Már amennyire hétfőn ugye lehet pörögni, vigyázzatok magatokra, hallgassátok hangosan majd a jó zenéinket, és majd Rollit is, hiszen már is belecsap majd a délutánba, hogy a hétfőd lendülete az továbbra is maxon legyen. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Mára elköszönök, de holnap ugyanitt újra találkozhatunk. Vigyázzatok magatokra, Váci Zoli búcsúzik, csokolom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: 100 milliókat csalhatta ki főként idős emberektől. Jelentős árkülönbségek vannak a magánorvosi ellátásban. Több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra a norvég alapból. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Több mint 100 millió forinttal károsíthattak meg főként idős embereket egy újbudai aranyfelvásárlással foglalkozó üzletben. A rendőrség 3 embert gyanúsított azzal, hogy különböző módszerekkel szerezték meg áldozataik értékeit és pénzét. A gyanú szerint volt, akit aranyékszereitől fosztottak meg, másnak pedig egy 145 millió forintos ingatlanát iratták át hozzátartozójuk nevére. Olyan esetet is vizsgálnak, amikor a beadott aranyért a megbeszéltnél jóval kevesebbet fizettek. A házkutatások során közel 200 millió forint értékű aranyat és más értéktárgyakat találtak. A 3 gyanúsított letartóztatásban van. Jelentős különbségek vannak a magánorvosi vizsgálatok árai között Budapesten és vidéken. Idén augusztusban átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat, ami 5%-os drágulás az egy évvel korábbihoz képest. A bőrgyógyászati vizitek ára közel 8, a nőgyógyászati vizsgálatoké pedig csaknem 7%-kal emelkedett. Ugyanezért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15 ezer forinttal is kevesebbet kérhetnek. Az idei átlagára legfrissebb nettó átlagkereset mintegy 7%-át teszi ki. Újabb utasforgalmi rekordot döntött augusztusban a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. A légi kikötőben 2.137.000 utas fordult meg, ami 12%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. A teljes nyári időszak forgalma meghaladta 6,2 millió főt, ezzel új szezonális csúcs született. Augusztusban London, Tel Aviv és Isztambul volt a 3 legnépszerűbb úti cél. A légi áruszállítás ugyanakkor 21%-kal visszaesett, de az év első 8 hónapjában kezelt közel 290 ezer tonnával a repülőtér továbbra is erős régiós pozíciót tart fenn. Automatikus vagyonosodási vizsgálatot vezetne be a kormány a magas tisztséget betöltő politikusoknál. A tervezett szabályozása jelenlegi, valamint az elmúlt 5 évben hivatalban lévő országgyűlési képviselőkre, miniszterekre, államtitkárokra, kormánybiztosokra és miniszterelnöki biztosokra is kiterjedne. A NAV azt ellenőrizné, hogy az érintettek vagyona és életvitele összhangban áll-e az adózott jövedelmükkel és vagyonnyilatkozataikkal. A vagyongyarapodást akár 20 évre visszamenőleg is vizsgálhatnák. Indokolt esetben pedig a hozzátartozók vagyonára is kiterjedhetne az ellenőrzés. Jelentősebb jogerősen megállapított adóhiánynál az érintett neve is nyilvánosságra kerülhetne. A szükséges törvényjavaslatot a kormány az országgyűlés elé terjeszték.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Kedden szeles marad az idő, élénk erősenként viharos lesz az északi-északnyugati szél, a reggeli órákban 4-12 fok közé hűl le a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Fergeteges hétfő délután kívánok mindenkinek, 2 óra után járunk, több mint 3 perccel Bettinek, köszönjük szépen a legfrissebbeket. A következő 4 órában ma is együtt rádiózzunk, hozza majd a kiváló zenéket, Nyíregyházán tessék vigyázni a Tokaj úton, Debrecenben pedig a Monostorpáin. Kezdünk elsőként a Walking on the Dream-mel.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Clean Bandit és Jazzlyn párosa, ez volt a Red Ruby a hét fődérotárunkban a Sunshine FM-en, és ma pedig eltávolító nap van. A hét elején ez jó alkalom lehet arra, hogy ne csak az új feladatokat vegyük fel, hanem megszabaduljunk attól is, ami már feleslegesen terhel minket. Lehet ez egy elhúzódó ügy, egy rossz szokás, egy kellemetlen gondolat, vagy egyszerűen valami, amit már túl régóta halogatunk. Ma érdemes egy kicsit szelektálni is, mi az, ami valójában fontos, és mi az, amit ideje elengednünk. Ha már hétfőn könnyítünk a terheinken, akkor az egész hét átláthatóbb lesz, valamint nyugodtabb. Ezeket kaptuk a hét elejére, a sikernaptárunk szerint. Mindjárt útinfókkal folytatjuk, jönnek a fit percek, és előtte viszont Lady Gaga énekel. Abracadabra!

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. A hétfő délutánunkban is friss információkkal folytatjuk. Nyíregyházával kezdünk, továbbra is fontos, hogy Nyíregyháza és Nagykeló között ugyan útépítési munkákat végeznek, emiatt jelzőlámpa irányítja a forgalmat, valamint Nagyszellers térségében sáveltolással közlekedhetünk, ott 30-40 km/órás sebességi korlátozással is találkozhatunk. Szintén Nyíregyházán az Orosi út, valamint a Virágfürt utca találkozásánál kátyúzási munkákat végeznek a magyar között munkatársai, legyünk megfontoltak és körültekintőek. Debrecenre rákanyarodva is legyünk megfontoltak, továbbra is a Füredi úton sokszor torlódással, valamint útszűkületre kell készülni. Korábban kaptam infót, hogy Debrecenben a Monastorpályi úton mértek a rendőrök, ha arra közlekedünk, akkor a gázpedállal csak megfontoltan, de ez igaz szinte bármely útszakaszra. További infókra is kíváncsi vagyok, 0620 316 3000, ez a forró drót.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: A következő percekben fittek leszünk, illetve tudatosak, hiszen Kristóf Dóra, a Fight Club edzője, valamint Pilates oktatója egy újabb érdekességgel készült nekünk.
2: Az egyik leggyakoribb kifogás, amit hallani lehet, én nem tudok jogázni, mert nem vagyok hajlékony. Pedig ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy nem megyünk futni, mert még nem tudunk gyorsan futni. A jóga nem csak a hajlékonyságról szól. Túl a mozgásról, légzésről, egyensúlyról, koncentrációról és testtudatról is. Nem kell tudnod spárgázni, nem kell tökéletes pózokat végrehajtanod. Egyszerűen csak el kell kezdened ott, ahol most tartasz.
0: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
3: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
3: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
3: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Súlyosabb büntetés kapott a javítóintézetből megszökő fiatalkorú. Több ezen helyi autóst érint az egyhetes közúti ellenőrzési akció. Hosszú várólisták vannak a hajdúbihari idős otthonokban. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 8 hónap fiatalkorúak fogházában végrehajtandó szabadságvesztésre súlyosította. A debreceni törvényszék annak a 17 éves fiúnak a büntetését, aki tavaly decemberben megszökött a debreceni javítóintézetbe történő visszaszállításakor. Az ítélet szerint a fiatalkorú kiszabadította a kezét a bilincsből, majd elfutott a rendőrök elől. Később rokonai vitték a szabolcsi otthonába, ahol a padláson bújt el, de a rendőrök rövid időn belül megtalálták. Első fokon 4 hónap fogház büntetés kapott fogolyszökés miatt. Az ügyészség azonban súlyosításért fellebbezett. A másodfokú döntés jogerős és végrehajtandó. Több hajdúbihari idős otthonban, teltházban a bekerülésre pedig akár éveket is várni kell. Debrecenben és a vármegye több településén is jelentős a túljelentkezés. Van olyan intézmény, ahol több százan szerepelnek a várólistán. Hajdúböszörményben például 56 férőhelyre mintegy 770 jelentkező jut, még Biharkeresztesen egyes elhelyezési formákra akár 5 év is lehet a várakozási idő. A napi térítési díjak intézménytől és ellátási szinttől függően több ezer forint között mozog. Emelt szintű elhelyezésnél pedig egyszeri belépési díjat is kérhetnek. A tapasztalatok szerint a megfelelő férőhely megtalálása sok család számára komoly nehézséget jelent. A kivitelezés megkezdéséhez közeledik a debreceni Fórum Bevásárló Központ Csapó utcai bővítése. A beruházó cég 3 évvel azután adott hírt az előkészületek előrehaladásáról, hogy a városi közgyűlés elfogadta a fejlesztés telepítési tanulmánytervét. A beruházással együtt a Csapó utcai sétáló övezet megújítását is tervezik, erről online kérdő évben kérik ki a lakosság véleményét. A látványterveket várhatóan szeptember végén mutatják be, ezekből az is kiderül majd, hogyan kötnék össze az utca két oldalán álló kereskedelmi épületeket. A tervek szerint a zöld felület nagy részét megtartanák, egy fát kivágnának, egy másikat pedig átültetnének. Testvérvárosi megállapodás kötött Debrecen és Marosvásárhely. A szerződés szeptember 19-én írta alá Papp László Debrecen, valamint Súr Zoltán Marosvásárhely polgármestere. Az együttműködés többek között a kultúra, az oktatásra, a tudományra, a turizmusra, a gazdaságra, a sportra és a település fejlesztésre is kiterjed. A felek szakmai tapasztalat cseréket, intézményi együttműködéseket és közös programokat is terveznek. A két város vezetése szerint a megállapodás a már meglévő kulturális és közösségi kapcsolatokat emeli hivatalos szintre. Marosvásárhely ezzel Debrecen 23. testvérvárosa lett, néhány nappal azután, hogy a Cívis város Harkivval is hasonló megállapodást kötött. Míg tart az egyhetes országos közúti ellenőrzés, amelynek középpontjában ezúttal a passzív biztonsági eszközök használata áll. A rendőrök szeptember 22-ig fokozottan ellenőrzik, hogy az autósok és utasaik használják-e a biztonsági övet, illetve megfelelően alkalmazzák-e a gyermekbiztonsági rendszereket. A motorosoknál is segédmotoros kerékpárral közlekedőknél a bukósisak használatát vizsgálják kiemelten. A rendőrség célja, hogy csökkenjen a szabályszegések száma, és minél többen betartsák azokat az előírásokat, amelyek egy baleset során jelentősen csökkenthetik a súlyos sérülések kockázatát.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Kedden szeles marad az idő, élénk erősenként viharos lesz az északi északnyugati szél, a reggeli órákban 4-12 fok közé hűl le a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries.
3: Köszönjük szépen Bettinek a legfrissebbeket, 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a hétfői Sunshine délután, Nyíregyházán a debreceni úton mértek korábban a Lidl magasságában, Debrecenben pedig a Kassai úton várták a szabálytalankodókat. Lidlésen kezdünk elsőként a Drakulával.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Egy sűrűn is a kamera szél remixében itt a hétfő délutánunkban. Hello mindenkinek, jó munkát, jó utat kívánok. Na és akkor ráfordulhatunk a hétfői kódjátékunkra. Természetesen ma is megnyerhető az Oszis Burger Sunshine menüje. Nincs más dolgod, mint hogyha a mai nyerőszám a 21-es, valahol ott lapod a telefonszámodban, akkor mi hamarabb el kell küldeni nekem a kódjáték szót. 0620-316-3000, ide várom majd óra végéig. A Follow the Flow-val megyünk tovább, az ősz helyett most a tavaszban sétálunk itt a kedvenc.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: James Hype és Miguel de la Rosa párosan, ez volt a Ferrari. A mai nyerőszám a 21-es a kódjátékban, lehet még jelentkezni, de nem sokára majd sorsolunk. Viszont ráfordulunk a hétfői horoszkópokra, Kiskatával. Szia!
2: Szia, Roli! A kos hatalmas lendülettel vág bele a munkahétbe, energikussága pedig azonnal magával ragadja a lassabban ébredőket is. A bika átgondolt lépésekkel és biztos kézzel irányítja a napot, megadva az alaphangot a kiszámítható haladáshoz. Az ékrek már kora reggel kapcsolatot teremt a kulcsemberekkel, s a jókor elkapott információival előnybe kerül. A rák biztonságos és rendezett környezetet teremt maga körül, így a kezdeti kapkodás sem billenti ki az egyensúlyából. Az oroszlán örömmel vállalja a kezdeményező szerepét, és határozott iránymutatásával tisztázza a heti prioritásokat. A szűz logikus sorrend állítja a teendőit, amivel jelentős időt és energiát spórol meg a saját maga számára. A mérleg finom tapintattal simítja el az első reggeli felhangokat, megteremtve az alkotói légkört a közös feladatokhoz. A Skorpió csendes elszántsággal lát hozzá a legnehezebb témákhoz, s a lényeg látásával hamar megtalálja a helyes utat. A nyilas széles mosollyal és nagy tervekkel indítja a hetet, ami azonnal elűzi a hétfői fásultságot a környezetéből. A bak céltudatos stratégaként tekint az előtte álló napokra, s pontos ütemtervet készít a sikeres megvalósításhoz. A vízöntő egy meghökkentő ötlettel nyitja a reggelt, ezzel pedig teljesen felrázza a megszokott sablonok szerint gondolkodókat. A halak finom érzékeivel rögtön rátapint a lényegi pontokra, és csendes jelenlétével biztonságérzetet ad a többieknek.
0: Sunshine FM

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Ellie Goulding énekelt Calvin Harris oldalán, ez volt az I Need Your Love a kedvencek között. Rögtön 16 óra, amíg mindjárt jönnek a legfontosabb útinformációk is. A 21-es volt a nyerőszám a mai játékunkban, és Ákosnak pedig gratulálunk, az Oasis Burger Sunshine menüjét ma ő kaparintotta meg. Jó étvágyat, aki ma nem nyert, nem szabad csüggedni, holnap ugyanígy 3 és 4 óra között játszunk majd. A következő óránkat pedig olyan zenékkel töltöm meg, hogy a hazaút mindenki számára zökkenőmentes legyen. Morand érkezik mindjárt a Hallelujával. Köszönöm szépen a visszajelzést. Peti írt nekem Viberen, hogy Nyíregyházán a Kálói út, valamint a Lujza utca sarkánál koccanás történt, emiatt torlódásra kell készülni. Tehát még egyszer, Nyíregyházán a Kálói Lujza kereszteződésében koccanás. Legyünk körültekintőek, valamint Debrecenben a Vámospércsi úton kifelé a városból mérnek a rendőrök. További infókra is kíváncsi vagyok. SMS, telefon, Viber változatlan 0620 316 3000.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, szia Roli. Több főútvonalon forgalomkorlátozás, elsőnek a 41-es főútvonal, Orosz úton folytatódnak holnap reggeltől, ismét a burkolatjavítási munkálatok, és időnként torlódás is kialakul. A 36-os főútvonalon Salomon-bokornál további útlezárás, míg előreláthatólag két hétig, a főútvonal forgalma nagy részt a 38-asra terelődik. Hajdú-Bihar vármegye területén, Debrecen belterületén és külterületén lényegesen lassúbb haladással kell számolni. A 4-es számú főútvonal, de több helyen, így a 33-as főútvonalon, lakotelten belül további forgalomkorlátozás. A Faraktár utcánál is sokkal nagyobb figyelemmel és körültekintéssel közlekedjenek, főleg ha felüljárót elhagyták, és tudják több útkereszteződésnél útszűkület, amik a közművezetékek helyreállításával kapcsolatosak. Igen sok volt a baleset, mai nap folyamán több esetben intézkedtek, illetve helyszíneltek a rendőrök. Köszönjük a figyelmüket, és sokkal nagyobb türelemmel vezessenek, és tartsák be a szabályokat, ehhez kívánunk jó utat.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Októbertől papírlapon is megvásárolhatóak az ország és vármegye bérletek a DKV-nál. Folytatódik a debreceni akkumulátorgyár technológiai felülvizsgálata. Ideiglenesen áthelyezik a Domokos Lajos utcai megálló Debrecenben. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Október 1-től papír alapú ország és Hajdú-Bihar vármegye bérleteket is értékesít a DKV a pénztáraiban és ügyfelszolgálatán. A társaság közlése szerint a bérleteket helyben nyomtatják majd, és ugyanez vonatkozik a saját papír alapú bérletekre, valamint egyes időszakos jegyekre is. Fontos változás, hogy a bérletszelvényen ezen túl az igazolvány szám is szerepel, ezért vásárláskor szükség lesz a megfelelő okmányra vagy annak számára. Általános bérletnél személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány, nyugdíjas bérletnél személyigazolvány, tanuló bérletnél pedig diákigazolvány szükséges. Igazolvány szám nélkül a bérletet nem állítják ki. Folytatja a technológiai fejlesztéseket és az átfogó felülvizsgálatot egy debreceni akkumulátorgyár a hatósági ellenőrzés során feltárt hiányosságok után. A vállalat közlése szerint több műszaki intézkedést már végrehajtottak, és megszüntették azokat a pontokat, ahol porkiszúródás vagy nem kívánt anyagkiáramlás történhetett volna. A vizsgálatokba független külső szakértőket is bevontak, akik a gyártási technológiát, az anyagkezelési rendszereket és az üzemeltetési gyakorlatot ellenőrzik. A vizsgálat várhatóan október 2. felében zárul le. Ezt követően a megtett intézkedéseket és azok eredményeit az illetékes hatóságoknak is bemutatják. Aszfaltozási munkák miatt ideiglenesen áthelyezik a Domokos Lajos utca elnevezésű megálló helyet Debrecenben a Füredi úton. A változás szeptember 21-től várhatóan november 15-én vasárnap üzemzárásig marad érvényben. Ez idő alatt a Bentér irányában található jelenlegi megállót lezárják. A nagyállomás, illetve a Zégnár tér felé közlekedő 21-es, 33-as, 71-es, 71A és 71H jelzésű autóbuszok, valamint a 971-es, 973-as éjszakai járatok a mostani megállótól mintegy 60 méterrel előrébb kialakított ideiglenes megállóhelyen állnak meg. Az utasoknak érdemes erre figyelniük a munkálatok idején. Szeptembertől már napi 24 órában három műszakban termel a debreceni autógyár. A bővítése a vállalat szerint az itt készülő elektromos modell iránti kiemelkedő kereslet miatt volt szükség, ezért a második és a harmadik műszak is a tervezetnél korábban indult el. A gyárban jelenleg már több mint 5000-en dolgoznak, és a toboznás továbbra is folyamatos. A sorozatgyártás kezdete óta mintegy 8 hónap telt el. Ez idő alatt már az 50 000. Debrecenben készült autó is legördült a gyártósorról. A tervek szerint még az ősz folyamán egy második új modell gyártása is megkezdődhet a telephelyen. Október 17-én ismét megrendezik a Debrecenben a Fúss kocog sétálja a Nagyerdő madaraiért elnevezésű jótékonysági sportnapot. A debreceni Nagyerdőért Egyesületén már 15. alkalommal szervezi meg az eseményt, amelynek célja a közösségi mozgás mellett a nagyerdőérő világára, azon belül is a madárvédelemre irányítja a figyelmet. A résztvevők több kategóriában indulhatnak, és akár kutyával is teljesíthetik a választott távot. Az eseményen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Az online jelentkezés határideje október 14-e éjfél, de a szervezők a helyszínen is biztosítanak regisztrációs lehetőséget.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Napos gomoly felhős idő ígérkezik a folytatásban, elszórtan futó záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A maximumok a folytatásban 16-22 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Fantasztikus délutánt kívánok mindenkinek, 16 óra után járunk 4 perccel, köszönjük szépen Bettinek a friss infókat, indul a hétfői csúcs, rengeteg türelemtablettát kívánok, várom az útinfókat is, elsőként pedig Morandival indítunk, itt a nagy újdonság, ez a Hallelujah!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül, Sunshine FM, csak jó zene!

Rihanna és a Diamonds a hétfő délutánunkban a Sunshine FM-en. Hello mindenkinek, hamarosan majd hozom a legfontosabb útinfogot is, azonban érdemes folyamatosan csekkolni a sunshine.hu oldalt. Többek között arról is tájékozódhatunk, hogy tovább nőttek a magánegészségügyben az árak. Augusztusban átlagosan több mint 30 ezer forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat. Részletek, további infók, ugye, ahogy említettem, a sunshine.hu megtalálhatók majd. Most viszont egy újdonsággal folytatjuk, érkezik Loi újdonsága, a Golden Summer, amely arról szól, hogy érdemes megélni a másodperceket, elengedni a gondokat is, élvezni egy olyan nyarat, amit legszívesebben örökre megőriznénk a szívünkben. Golden Summer a Sunshine

Luis Capaldi és a Forgetting a Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, további klassz délutánt kívánok mindenkinek, na és rögtön út információkkal folytatjuk. Köszönöm Miki Viberét, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházan a Kálói út környéke teljes mértékben elesett, ugye ott korábban volt egy baleset, és emiatt torlódásra kell készülni, legyünk türelmesek. Debrecenben is sajnos kettő baleset miatt lassul a forgalom, volt egy korábban a Hatházi úton, valamint a Vágóhíd utcán is. További infókra is kíváncsi vagyok, SMS telefon Viber 0620 316 3000. A következő percekben pedig itt egy vadi új a Sunshine FM-en, ez már a Fire.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Jonas Blue és a Perfect Strangers itt a hétfő délutánunkban a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és drága hallgatók, rengeteg baleset lassítja a közlekedésünket. A következő percekben sajnos csak sorolni tudom őket. Nyíregyházán az északi körúton baleset történt, emiatt a torlódásra kell készülni. A 36-os főúton Vajdabokor előtt teljes útzár van. Tűzoltó mentő rendőr a helyszínen, érdemes kerülni ezt a teljes érintett szakaszt is. Bocskai kert és Debrecen között a 4-esen szintén baleset miatt lassul a forgalom, Debrecenben pedig 3 is zajlik egy időben, volt egy korábban a Vágóhíd utcán, a Böszörmény úton, valamint a Hatházi úton is. További infókra is kíváncsi vagyok, SMS, telefon, Viber változatlan 0620 316 3000. Vigyázz magadra, jó utat kívánok, a következő óránkat elsőként pedig Sony Fodera indítja majd.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A Tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
4: A család egészsége mindennél fontosabb. A Bing Bipatikában szakértő tanácsokkal és gondoskodással segítünk. Generációk óta az önök bizalmáért. Bing Bipatika, a gondoskodó választás.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
6: Sunshine FM.
1: Sunshine FM.
7: Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
7: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
7: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
7: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Kiszálló az állam a 35 éves autópálya koncesszióból. 8%-a nőtt az áramfogyasztás augusztusban. Élénkült a lakáspiac, kereslet, vidéken tovább nőnek az árak. Íme a részletek Földi Bettitől.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Megszünteti a kormány a 2022-ben kötött 35 évre szóló autópálya koncessziós szerződést. A kabinet felülvizsgálata szerint a megállapodás több ponton jogi problémákat vet fel, a szolgáltatások pedig jelentősen túlárazottak lehetnek. A kormány számításai alapján a szerződés teljes időtartama alatt több mint 23 ezer milliárd forintot fizet neki az állam. Az autópályák csak nem kétharmadát érintő megállapodás felmondásáról már megkezdték az egyeztetéseket. A koncessziós társaság ugyanakkor vitatja a kormány érveit, és jogi kifogásokat is megfogalmazott a szerződés tervezet megszüntetésével kapcsolatban. 8%-a nőtt Magyarország bruttó villamos energia felhasználása augusztusban az egy évvel korábbihoz képest. A rendszer irányító adatai szerint a hónap elejé rendkívüli hőhullám jelentősen megterhelte az energiaellátást. Az alacsony vízállás miatt átmenetileg csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, a kieső energiát pedig hagyományos erőművekkel és nagyobb importtal pótolták. Az importáram részaránya így a tavalyi augusztusi 12,5%-ról több mint 27%-ra emelkedett. Az ország villamos energiarendszerének normál működése a hónap utolsó hetére állt helyre. Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, miközben az ingatlanok értékesítési ideje több szegmensben is hosszabb lett. Egy hazai ingatlan közvetítő adatai szerint Budapesten lassult az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméterár. Ezzel szemben több vidéki községben továbbra is kétszámjegyű ütemben emelkednek az ingatlanárak. A vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alkú is jellemző volt. Az értékesítési idő ugyanakkor érezhető növekedett. Augusztusban egy budai panellakás eladásához átlagosan 90 napra volt szükség, míg Pesten 74 nap alatt találtak vevőt ezekre az ingatlanokra. Szeptember 30-án kezdik folyósítani a dízelautók utánjáró állami támogatást, amelynek részletszabályai megjelentek a magyar közlönyben. A jogosult üzemben tartók összesen 20 ezer forintot kapnak az év végéig 4 részletben. A támogatás a legfeljebb 110 kW-os, vagyis nagyjából 150 lóerős kizárólag dízel üzemű személyautókra vonatkozik. Az első 5 ezer forintos összeget szeptember végén utalják, ez további 3 részlet követi októberben, novemberben és decemberben. Azoknak, akik az év folyamán később vásároltak jogosult járművet, az első 2 részletet egy összegben október 30-án fizetik ki. A támogatást a Magyar Államkincstár folyósítja. Tovább csökken a Balaton vízszintje, amely már csak 11 cm-rel van a valaha mért legalacsonyabb érték fölött. A Hungaromet adatai szerint augusztus végén még 45-46 cm körül alakult az átlagos vízállás, a legutóbbi mérés viszont már csak 34 cm-t mutatott. A történelmi mélypontot 2003. októberében mérték, akkor 23 cm-es volt a tó átlagos vízszintje. Az apadás hátterében elsősorban a csapadék szegény időjárás és a párolgás áll. A fürdőzés továbbra is lehetséges, a víz hőmérséklete 1 méteres mélységben 20-21 fok körül alakul. A sekélyebb déli parton ugyanakkor egyre messzebb kell besétálni a megfelelő vízmérsékhez.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Napos gomoly felhős idő ígérkezik a folytatásban, elszórtan futó záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A maximumok a folytatásban 16-22 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1. Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 5 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a hétfő délutánunk. A Mátékat, valamint a Mirellákat Isten éltesse, ma ők ünnepelnek névnapjuk alkalmából. Hozom a kiváló zenéket ebben az órában is. Sonic Foderával rajtolunk, ez már a Think About Us.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Sonic Fodderral és a Think About Us, a Sunshine FM nálunk. Csak jó zene szól, további kellemes délutánt kívánok mindenkinek. 7 perccel járunk 5 óra után, és rögtön útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm a hallgatói visszajelzéseket. Nyíregyházan a Kálói út elesett, rengeteg türelemtablettát kívánok. Korábban volt baleset az északi körúton, valamint a 36-os főúton Vajdabokor előtt teljes útzár van. Ott sajnos volt egy karambol, emiatt ezt a szakaszt érdemes kerülnünk. Szintén baleset lassítja a közlekedést a 4-esen Debrecen és Bocskai kert között, és Debrecen belvárosában is volt korábban 3 baleset a Vágóhíd utcán, a Böszörmény úton, valamint a Hatházi úton is. Bízom benne, hogy a továbbiakban majd nem kell hasonló szituációkra beszámolnom. Vigyázz a hazaúton, ha bármi infó van, akkor SMS telefon Viber számunk változatlan, a forró drót 0620 316 3000.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: A kezdéstől hallgatom a Sunshine-t, kb. 20 éve, és szuper jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Miképp vehetjük igénybe a bankok által felkínált megtakarítási lehetőségeket? Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Először is át kell gondolnunk, hogy rövid vagy hosszú távra szeretnénk megtakarítani, illetve hogy van-e egy egyszeri nagyobb összeg, amit most be tudunk fektetni, vagy pedig inkább havi rendszerességgel tennénk félre akár kisebb összegeket is. Hogyha ezek a válaszok megvannak, akkor már le lehet egyszerűsíteni a választást, hogy mely megtakarítási termékek a legmegfelelőbbek számunkra. Érdemes azt is átgondolni, hogy a futamidő alatt szükségünk-e lehet az összeg egy részére vagy az egész kivételére, mert hosszú futamidő esetén általában csak veszteséggel lehet hamarabb kivenni az összeget. Érdemes egyébként tájékozódni az aktuálisan meghirdetett banki akciókról, amelyekben akár kedvezményes számlanyítási díj vagy extra kamat is elérhető. Van lehetőség a megtakarításunkat kombinálni is, azaz egy részét kockázatosabb, ám de magasabb elérő hozamot biztosító, vagy inkább kevésbé kockázatos, alacsonyabb, de garantált kamatot biztosító lehet. Között.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Te ültél már hullámvasúton? Vagy
5: nem, de ismerek
4: vagy
5: olyan, aki látott olyat.
4: Mint a körhintával.
5: Nem, én nem.
4: Ez nem a mi műfajunk.
5: Nem annyira.
4: Igen. Egyébként a gyerekek,
5: de már hintáztam,
4: a gyerekek
5: is abból
4: sok hülyeségre ráveszik az embert, és olyankor muszáj azért bátor apának lenni, és odaállni, és azt mondani, hogy ott áll a gyerekként, apa, üljünk fel. Nem mondhatod azt, hogy kislányom, kisfiam, én jobban félek, mint te, de akkor bátornak kell lenni, menjünk, persze, amúgy is állítólag a férfiaktól tanulják ezt.
5: Én persze. De
4: úgyhogy én felültem a...
5: Apa nagyon bátor, de már a két pisztolytáska hónal megjelent.
4: Én felültem, mint
5: az...
4: a szél a kukacos hullámvasútra, mert nyilván az volt a legkisebb.
5: Aki, de vannak még Magyarországon komolyabb hullámvasutak?
4: Én nem tudom, a budapestivel mi van, az már egy jó ideje zárva van ott, ahogy bemész Budapestre, és ugye a Vidám Park területén, ami fából készült, meg stb. Az látszik a kerítésen kívül is, tehát...
5: Persze, de az 20 éve zárva van, az hogy fából készült, de biztos jót tesz neki.
4: De hogy az egyébként mennyire rossz érzés, hogy mész, már ráveszed magad, hogy oké, megyek, majd egyszer csak így felbukkan a kerítés mögül egy vasúti kocsi, benne egy rakás ember, és mindenki visít teletorokba, és akkor te úgy hadszom meg gondolod, hogy ez nem lehet véletlen.
5: Megyek a széllövöldébe.
4: Hogy inkább legyen elhajlítva puskának a csöve.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Egy helyen a legnagyobb kedvencek. Ez a Sunshine FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek. Megyek

0: Sunshine FM programajánló.
1: Belánó is a Starboy a Sunshine FM-en, már is programajánlókkal folytatjuk, megérkezett hozzánk Kis Kata, szia!
2: Szia Roli! Elég volt a kanapén terpeszkedésből, mozgassuk át a rozsdás ízületeket Nyíregyházán. Szeptember 22-e és 25-e között ingyenes egészségnapok pörögnek a Városmajori Művelődési Házban. Lesz itt senior örömtánc, kezdő country tánc, gerincjóga, meg ingyenes szűrővizsgálatok, hogy a szívetek is ritmusra verjen. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell, úgyhogy pattanjatok fel a fotelből és irány a Városmajor utca. Izzik a galagonya és garantáltan izzani fog a hangulat is Debrecenben. A Csokonai Teátrumban ifjabb Vinyánszky Attila rendezésében érkezik az Izzik a galagonya című ifjúsági komédia. Egy romos templom, egy kóruspróba, egy filmes stáb és rengeteg kaotikus tini dráma, ahol a diákok hamar egymásnak esnek. Ha kíváncsiak vagytok erre a zseniális, Fellini féle humorra látszőt kaotikus komédiára, szeptemberben több időpontban is vár titeket a Csokonai Színház Debrecenben. Jó szórakozást a programokhoz.
1: Nagyon köszönjük, Dua Lipával megyünk tovább, hudinizünk egy kicsit, és 6 óra után pedig indul a 2 órás élő esti kívánság műsor.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Mindig változatos zenéket adtok, és mindig friss híreket szolgáltok a kedves hallgatóknak, úgyhogy imádlak benneteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Gáspár Laci a szeretet él nálunk, csak jó zene szólít a Sunshine FM, és 6 órához érkeztünk, ami azt jelenti, hogy véget ért a délutános műszakunk, viszont Betty hírei után átlendülünk 120 percre a kívánságok tengerére Norbival. Hellóka!
1: Halom! Én egyébként annyira, tehát hogy picit ilyen megfáradt hétfőt érzek, hogy ez ugye? A 6 óra, ez olyan, mintha ilyen nem tudom, ilyen reggel 6 lenne, 7, 8, 9, tehát valahogyan így érzem magam jelenleg.
0: Figyelj, egyébként az őszi fáradtság nagyon sok mindenkin rajta van. Én nagyon sok ismerőssel találkoztam. Hétvégén ugye voltunk együtt közösen egy falunapon is, és rengeteg emberrel beszélgettem, és mindenki egyébként rajta van. Valakinek nincs kedve semmihez, valaki egész nap aludna, valaki demotivált.
1: Jó, mondjuk ott azért mástól is meg voltak már fáradva az emberek.
0: Igen, na, pálinka az erős.
1: Az jó volt egyébként, igen.
0: Na, de 6 óra után viszont indul a 2 órás élő esti kívánság műsor, lehet majd kérni a kedvenceket, ugye SMS telefonszámunk változatlan 0620-316-3000. Ugye Norbi utoljára csütörtökön volt este, a hallgatók már kiéheztek rád, így a következő 2 óra csak a tiéd.
1: Így van, és mindjárt be is robbantom az estét Bibi Rexa és a Faithless közösével. Ez lesz a New Religion.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
2: Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
3: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
3: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
3: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: 100 milliókat csalhatta ki főként idős emberektől. Jelentős árkülönbségek vannak a magánorvosi ellátásban. Több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra a norvég alapból. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Több mint 100 millió forinttal károsíthattak meg főként idős embereket egy újbudai aranyfelvásárlással foglalkozó üzletben. A rendőrség 3 embert gyanúsított azzal, hogy különböző módszerekkel szerezték meg áldozataik értékeit és pénzét. A gyanú szerint volt, akit arany ékszereitől fosztottak meg, másnak pedig egy 145 millió forintos ingatlanát iratták át hozzátartozójuk nevére. Olyan esetet is vizsgálnak, amikor a beadott aranyért a megbeszéltnél jóval kevesebbet fizettek. A házkutatások során közel 200 millió forint értékű aranyat és más értéktárgyakat találtak. A három gyanúsított letartóztatásban van. Jelentős különbségek vannak a magánorvosi vizsgálatok árai között Budapesten és vidéken. Idén augusztusban átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat, ami 5%-os drágulás az egy évvel korábbihoz képest. A bőrgyógyászati vizitek ára közel 8, a nőgyógyászati vizsgálatoké pedig csaknem 7%-kal emelkedett. Ugyanezért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15 ezer forinttal is kevesebbet kérhetnek. Az idei átlagára legfrissebb nettó átlagkereset mintegy 7%-át teszi ki. Újabb utasforgalmi rekordot döntött augusztusban a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. A légi kikötőben 2.137.000 utas fordult meg, ami 12%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. A teljes nyári időszak forgalma meghaladta 6,2 millió főt, ezzel új szezonális csúcs született. Augusztusban London, Tel Aviv és Isztambul volt a három legnépszerűbb úti cél. A légi áruszállítás ugyanakkor 21%-kal visszaesett, de az év első 8 hónapjában kezelt közel 290 ezer tonnával a repülőtér továbbra is erős régiós pozíciót tart fenn. Automatikus vagyonosodási vizsgálatot vezetne be a kormány a magas tisztséget betöltő politikusoknál. A tervezett szabályozása jelenlegi, valamint az elmúlt 5 évben hivatalban lévő országgyűlési képviselőkre, miniszterekre, államtitkárokra, kormánybiztosokra és miniszterelnöki biztosokra is kiterjedne. A NAV azt ellenőrizné, hogy az érintettek vagyona és életvitele összhangban áll-e az adózott jövedelmükkel és vagyonnyilatkozataikkal. A vagyongyarapodást akár 20 évre visszamenőleg is vizsgálhatnák. Indokolt esetben pedig a hozzátartozók vagyonára is kiterjedhetne az ellenőrzés. Jelentősebb jogerősen megállapított adóhiánynál az érintett neve is nyilvánosságra kerülhetne. A szükséges törvényjavaslatot a kormány az országgyűlés elé terjeszték.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az MNB angol font deviza középárfolyama az előző napok csökkenését követően tovább gyengült a forinttal szemben, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 423, az eurót 363, a svájci frankot 383, az amerikai dollárt 316 forintos áron jegyezte a bank.
3: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Küzdelmes meccsen 4 góllal győzött a DVSC Skyline a Vác otthonában a női kézilabda NB1-ben. Az első félidő után ugyan 19-16-ra vezetett a Loki, de a folytatásban sem könnyítette meg a DVSC dolgát a Vác. Hiába nőtt alig 8 perc alatt 5-re a különbség, újabb 8 perc után kiegyenlített a hazai csapat. Juhász Gréta és a fiatal Pálmai Liza voltak ekkor a Váci együttes húzó emberei. 11 és fél perccel a vége előtt még döntetlen volt az állás. Szilágyi Zoltán időt kért, felrakta a pályára a legerősebbnek vélt csapatát, és el is dőlt a mérkőzés egy 4-0-ás rohamnak köszönhetően. A Debrecen végül 37-33-ra győzött. A Ferencvárost fogadta a Nyíregyháza Spartakusz a labdarúgó OTP Bank ligában. A 7. percben egy labdaszerzés után Hősombor a 16-oson belülről a bal alsó sarokba lőtt, megszerezve a Sparinak a vezetést. Az első félidő nem hozott több gólt, majd az 59. percben egyenlítettek a fővárosi, a Gomez volt eredményes. A végeredmény 1-1 lett, a Nyíregyháza pontot szerzett a sok helyzetet és egy-egy kapufát is hozó találkozón. Napelemeket kapott a debreceni jégcsarnok. A napelempark 14 millió forintba került, ennek 70%-át TAU támogatásból finanszírozták. Debrecenben is nagyon népszerűek a jeges sportágok, és fontos misszió a város részéről, hogy az ehhez szükséges feltételeket igyekszik minél hatékonyabban, minél jobban biztosítani. Számos olyan beruházás valósult meg az elmúlt években, több mint 400 millió forint értékben a sportcentrum üzemeltetésében lévő létesítmények vonatkozásában, melyek az energiahatékony megoldásokat szolgálják. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Kedden szeles marad az idő, élénk erősenként viharos lesz az északi északnyugati szél, a reggeli órákban 4-12 fok közé hűl le a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszi Betty a legfrissebbeket, 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg kell startol a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Az órákat indítom Bieber X-a és Faithless közösével. Ez már a New Religion.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Ugyal, Imálindzsal és az Ultranét 3-asa. Ez volt tőlük a Move into the Sun, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig, javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Anikó üzenetével nyitom a mai estét, aki Petinek üzeni, hogy tudom, hogy ma nehéz napod van, de ne feledd, mennyire büszke vagyok rád. Várlak haza egy vacsorával. Aztán Zoli a kollégáinak üzeni, hogy srácok, ha valaki megtalálta a kék bögrémet az irodában, legyen szíves visszaszolgáltatni, már 3 napja keresem. Nóri pedig a párjának, Bencinek üzeni, hogy köszönöm a tegnap estét, nagyon kellett már egy kis kettesben töltött idő. Szeretlek. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Ocean, ez pedig az Endless Summer, a 2 órás élő esti kívánság.

Idon James és Gorgon City. Ez volt tőlük a Foolproof, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok egészen este 8 óráig. Nyilvánban zajlik a két órás élő esti kívánságműsor. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Kata üzenetével megyünk tovább, aki az édesanyjának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Aztán Gábor a feleségének üzeni, hogy ne aggódj, a gyerekeket elviszem én holnap reggel az oviba, te pedig aludj még egy kicsit, rád fér már. Dani pedig Eszternek üzeni, hogy nem tudom, hallgatod-e a rádiót, de szeretném, ha tudnád, hogy hiányzol. Hamarosan újra találkozunk. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Ray, ez pedig a Where is my husband? A két órás élő esti kívánság műsorban.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és ez az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Miért lesz titeket nagyon?
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM. Csak

Hossz, és ez volt tőlük a Midnight az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis továbbra is útlezárással kell, hogy számoljatok, méghozzá a Tiszavasvári úton, ugye a Valenta autótól kifelé, úgyhogy ott már hát se ki, se be. Jó, tehát azon a szakaszon, ha tehetjük, akkor azt inkább kerüljétek el. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, csak egy picit kijebb megyünk, ugyanis Nagykáló irányában továbbra is jelzőlámpás irányítás mellett halad a forgalom, sőt, van kettő darab sáveltolás is, úgyhogy erre is készüljetek fel. Jó, Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom, méghozzá a Vértesi úton. Köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekem, Anonymous-tól pedig tudom, hogy a Monostorpályi úton is lassabb a haladás. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést 7 óra van, úgyhogy jön most Betty a térség legfontosabb híreivel, a két órás élő esti kívánság műsor pedig perceken.

0: Tudjuk, mi a múlt, tudjuk, mi a jelen, és tudjuk, mi a jövő. Sunshine Mix XL. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Az új generáció DJ-i megérkeztek. Sötétedés után jön a megvilágosodás az éjszakában. Sunshine Mix XL. A hétvége elengedhetetlen parti kelléke. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Óvoda összevonásokra és intézményi átszervezésekre lehet szükség a következő években. Rusvai Miklós víruskutatós szerint szeptember második felétől fokozatosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma Magyarországon. Szeptember 26-án 9. alkalommal rendezik meg a Bringaváros Nyíregyházán. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Óvoda összevonásokra és intézményi átszervezésekre lehet szükség a következő években. A csökkenő gyereklétszám miatt erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezetének elnöke. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2025-26-os nevelési évben országosan több mint 63 ezerrel több óvodai férőhely állt rendelkezésre, mint ahány gyermek óvodába járt. A férőhelyek kihasználtsága így 83,6%-os volt. Totyék Tamás szerint a tartósan csökkenő születés létszám miatt egyre több településen merülhet fel intézmények összevonása vagy átszervezése. Az országos számok ugyanakkor jelentős területi különbségeket is elfedhetnek. Rusvai Miklós víruskutatós szerint szeptember második felétől fokozatosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma Magyarországon, és várhatóan ez indítja majd az idei őszi légúti járványhullámot. Az országos adatok alapján jelenleg még nincs járvány, ugyanakkor egyes szennyvíz mintákban már emelkedés mértek a vírus örökítő anyagának koncentrációjában. A szakértő szerint pánikra nincs ok, mert az elmúlt időszakban nem jelent meg olyan új variáns, amely a korábbiaknál súlyosabb megbetegedéseket okoz. Hozzátette, a komolyabb lefolyás elsősorban az időseket és a társbetegséggel élőket veszélyeztetheti. Szeptember 26-án 9. alkalommal rendezik meg a Bringaváros Nyíregyházán. A családi szabadidős program célja, hogy minél többen fedezzék fel a város mintegy 60 kilométeres kerékpárút hálózatát, és közben az aktív egészséges életmódot is népszerűsítsék. A résztvevők saját tempójukban járhatják végig a 14 városrészt érintő összesen 24 pecsételő helyet. A Kossuth téren ingyenes egészségügyi szűrések is lesznek, emellett több ringa ponton kiegészítő programok várják a családokat. Az iskolák számára külön versenyt is hirdettek, a legaktívabb közösségeket külön díjazzák. Elindult a debreceni nagyállomás fejlesztésének előkészítése. A Közlekedés és Beruházási Minisztérium megrendelte a pályaudvar és a hozzá kapcsolódó beruházások megvalósíthatósági tanulmányát, jelentette be Tárkányi Zsolt államtitkár. A korábbi hasonló tervek már 10-15 évesek, ezért azokat a megváltozott közlekedési igényekhez igazítják. Az elképzelések között egy modernizált állomás, új peronszerkezetek és aluljárók, valamint a buszpályaudvar helyszínére költöztetés is szerepel. Tárkonyi szerint új belvárosi villamos kapcsolatok kialakítását is vizsgálják. A most készülő tanulmány alapozhatja meg a későbbi részletes tervezést és a beruházás következő lépéseit.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A hét további felében szerdától már sok napsütés ígérkezik, azonban a hideg őszi reggelek után napközben 18-22 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszi Betty a legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, de meg hát folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek 0620-316-3000. Az óránkat indítom Miley Cyrus-szal, ez már az End of the World.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
4: I'm Miley Cyrus, and this is
0: Csak jó zene.

0: Tomra, és ez volt a Homework az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok egészen este 8 óraig, tehát még bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Judit üzenetében nyitom a második óránkat, aki a lányának üzeni, hogy sok sikert a holnapi vizsgáthoz, tudom, hogy rengeteget tanultál, menni fog. Aztán Viki a párjának üzeni, hogy remélem ezt most hallod, este ne tervezz semmit, ugyanis meglepetéssel várlak itthon. Zsófi pedig Balázsnak üzeni, hogy tegnap nagyon jó volt veled beszélgetni, rég nevettem ennyit. Hát drága szenseinosok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban az Iron Mafia, ez pedig a bajnok. A két órás élő esti kíváncsi.

0: Rehab, Ina Isses 3-asa. Ez volt tőlük a Rock My Body, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket nem is tartjuk magunkban, úgyhogy jön most Kata és a programajánló. Viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon SMS Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Elég volt a kanapén terpeszkedésből, mozgassuk át a rozsdás ízületeket Nyíregyházán. Szeptember 22-e és 25-e között ingyenes egészségnapok pörögnek a Városmajori Művelődési Házban. Lesz itt szenior örömtánc, kezdő country tánc, gerincjóga, meg ingyenes szűrővizsgálatok, hogy a szívetek is ritmusra verjen. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell, úgyhogy pattanjatok fel a fotelből és irány a Városmajor utca. Ízlik a galagonya, és garantáltan izzani fog a hangulat is Debrecenben. A Csokonai Teátrumban, ifjabb Vinyánszky Attila rendezésében érkezik az Ízlik a galagonya című ifjúsági komédia. Egy romos templom, egy kóruspróba, egy filmes stáb és rengeteg kaotikus tini dráma, ahol a diákok hamar egymásnak esnek. Ha kíváncsiak vagytok erre a zseniális, Fellini féle humorra látszőt kaotikus komédiára, szeptemberben több időpontban is vár titeket a Csokonai Színház Debrecenben.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Kata üzeni Bencinek, hogy tudom, hogy mostanában sokat dolgozol, de ne feledd, hogy mindig vár itthon valaki, aki nagyon szeret. Aztán Dávid Petrának üzeni, hogy szeretnék bocsánatot kérni a tegnapi veszekedés miatt, nem úgy gondoltam, amit mondtam, és nagyon sajnálom, remélem este meg tudjuk beszélni. Anita pedig az anyukájának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy ennek a kedvencek. Itt van már a folytatásban ATC, ez pedig az On Throughout the World, a 2 órás élő esti kívánság műsorban.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és

Ez és ez volt a Won't Forget You az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzenetei, ugyanis Dóri üzeni a testvérének, hogy boldog születésnapot, öcskös, bár néha az őrületbe kergetsz, azért mégiscsak szeretlek. Aztán Zsolti Andreának üzeni, hogy sajnálom, hogy nem tudtam ott lenni tegnap, nem azért voltam távol, mert nem voltál fontos, egyszerűen nagyon rosszul alakult a napom. Laura pedig a párjának üzeni, hogy már csak két nap és jössz haza, nagyon hiányzol, úgyhogy készülj egy hatalmas ölelésre. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek a mai estére célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Will.i.am és Britney Spears, ez pedig a Scream and Shout, a két órás élő esti kíván semmi sorban. Bring the action.

0: Gergő. És ez volt tőle a valami az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz kedden szeles marad az idő, élénk erős, helyenként viharos lökések is várhatóak a térségben. A reggeli órákban 4 és 12 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 22 fokig is felkúszhat a hőmérő higany szállam. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánság műsor ezennel már a becsukja kapuit. Viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Lassz Norbert vagyok. Sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Fájdalommentes halált biztosítanának az embereknek azzal, hogy egy 500 méter magas hullámvasutat építenek, amely olyan szintű sebességgel zakatolna lefelé, hogy folyamatosan 10G-s gyorsulás alatt tartaná a résztvevőket, és olyan spirálba, azt hiszem 7 ilyen hurokba spirálba vinné be, szédülés, eszméletvesztés, oxigénhiány, halál.
3: Ki volt az az agybeteg, akinek ez...
2: Meg ki az a hülye, aki erről beszél? Égyomorra reggel, hétfő reggel.
3: Ez valami hihetetlen. Te ültél már hullámvasúton?
2: Nem, de ismerek olyat, velem, aki látott olyat.
3: Mint a körhintával.
2: Nem, én nem.
3: Ez nem a mi műfajunk.
2: Nem annyira.
3: Igen. Egyébként a gyerekek,
2: de már hintáztam,
3: a gyerekek sok hülyeségre ráveszik az embert, és olyankor muszáj azért bátor apának lenni, és odaállni, és azt mondani, hogy ott áll a gyerekként, apa, üljünk fel. Nem mondhatod azt, hogy kislányom, kisfiam, én jobban félek, mint te, de akkor bátornak kell lenni. Menjünk, persze, amúgy is állítólag a férfiaktól tanulják ezt.
2: Én persze.
3: Úgyhogy én felültem
2: Apa nagyon bátor, de már a két pisztolytáska hónal
3: azt megjelent. Én felültem, mint a szél a kukacos hullámvasútra. Mert nyilván az volt a legkisebb.
2: Aki, de vannak még Magyarországon komolyabb hullámvasutak?
3: Én nem tudom, a budapestivel mi van, az már egy jó ideje zárva van ott, ahogy bemész Budapestre, és ugye a Vidám Park területén, ami fából készült, meg stb. Az látszik a kerítésen kívül is. Tehát,
2: az 20 éve zárva van az hogy fából készült, de biztos jót tesz neki.
3: De hogy az egyébként mennyire rossz érzés, hogy mész, már ráveszed magad, hogy oké, megyek, majd egyszer csak így felbukkan a kerítés mögül egy vasúti kocsi, benne egy rakás ember, és mindenki visít teretorokba, és akkor te úgy hadszom meg gondolod, hogy ez nem lehet véletlen.
2: Megyek a széllövöldébe.
3: Inkább legyen elhajlítva.
2: Teszek egy vattacuklat.
3: Puskának a csöve. Ez is milyen volt, nem? Annak idején, nem tudom most ez így van-e. Tehát a széllövöldékben, hogy mindenki mondta, hogy hát kicsit görbe a csöve a puskának, hogy ne találd el a cuccot. Hát ha van ilyen széllövöldés hallgatónk, írja már meg, hogy ez csak egy ilyen sztereotípia, hogy ne nézzük közelről a tévét, mert elromlik a szemünk, meg az összes többi ilyet, ami gyerekkorunkban mondtak, vagy tényleg el van hajdítva egy kicsit a puska csöve, hogy ne lehessen eltalálni azt a két pálcát, pedig hogy hiányzott már az anyalóka. Tehát annak idején gyerekként, hogy már pedig azt mi meg akartuk szerezni, és milyen érdekes, nem? Oda mentél, megvehetted volna 30 forintért, 40 forint, hogy nem? Inkább befizetsz egy százast azért, hogy lövöldözz a vakvilágba.
2: Hát ez ugyanolyan, mint amikor a markolóval próbálod kiemelni a püst.
3: Ja, igen. Sose sikerült.
2: Valakinek sikerült már valaha.
3: És ha sikerült, az milyen jó befektetés volt, hányszor próbálkozott, mire megkapta azt a plüst, amit egyébként a boltba féláron megvehette volna. Na mindegy, nem akarjuk rontani senkinek az üzletét, de így van. Meg az a győzelemérzés, hogy igenis akkor is megszereztem, és ez milyen jó.
2: Na hát, hogyha találkoztatok hullámvasúttal mostanában, esetleg van valami élményetek róla, akkor azt osszátok meg velünk, köszi előre, és hát az eutanázia hullámvasút pedig egyelőre úgy néz ki, hogy csak terv marad. Van, akik ugye szabad idejükben énekkel foglalkoznak, és énekkel gondolkodnak, minden esetre egyébként gondolatébresztő lehet olyan szempontból, hogy esetleg más módszer találni arra, hogyha valaki szeretné befejezni életét, és az utolsó utazásra elindulna. Azt gondolom egyébként, hogy szerintem egy ilyen hullámvasút megépítése túlságosan költséges.
3: De most így őszintén tedd a szívedre a kezed. Te ennek az embernek a hullámvasútjára ezek után nyugodt szívvel felmernél.
2: Igen, mert amúgy tervez egyet. Igen, most épül Berlinben egy ilyen
3: hullámvasút. Ezért mondom, hogy az ő nevével. Gondolkodik. Én biztos felnövülnék erre a hullámvasútra.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Kiszálló az állam a 35 éves autópálya koncesszióból. 8%-a nőtt az áramfogyasztás augusztusban. Élénkült a lakáspiac, kereslet, vidéken tovább nőnek az árak. Íme a részletek Földi Bettitől.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Megszünteti a kormány a 2022-ben kötött 35 évre szóló autópálya koncessziós szerződést. A kabinet felülvizsgálata szerint a megállapodás több ponton jogi problémákat vet fel, a szolgáltatások pedig jelentősen túlárazottak lehetnek. A kormány számításai alapján a szerződés teljes időtartama alatt több mint 23 ezer milliárd forintot fizetnek ki az állam. Az autópályák csak nem kétharmadát érintő megállapodás felmondásáról már megkezdték az egyeztetéseket. A koncessziós társaság ugyanakkor vitatja a kormány érveit, és jogi kifogásokat is megfogalmazott a szerződés tervezett megszüntetésével kapcsolatban. 8%-a nőtt Magyarország bruttó villamos energia felhasználása augusztusban az egy évvel korábbihoz képest. A rendszer irányító adatai szerint a hónap elejé rendkívüli hőhullám jelentősen megterhelte az energiaellátást. Az alacsony vízállás miatt átmenetileg csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, a kieső energiát pedig hagyományos erőművekkel és nagyobb importtal pótolták. Az importáram részaránya így a tavalyi augusztusi 12,5%-ról több mint 27%-ra emelkedett. Az ország villamos energiarendszerének normál működése a hónap utolsó hetére állt helyre. Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, miközben az ingatlanok értékesítési ideje több szegmensben is hosszabb lett. Egy hazai ingatlan közvetítő adatai szerint Budapesten lassult az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. Ezzel szemben több vidéki térségben továbbra is kétszámjegyű ütemben emelkednek az ingatlanárak. A vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alkú is jellemző volt. Az értékesítési idő ugyanakkor érezhető növekedett. Augusztusban egy budai panellakás eladásához átlagosan 90 napra volt szükség, míg Pesten 74 nap alatt találtak vevőt ezekre az ingatlanokra. Szeptember 30-án kezdik folyósítani a dízelautók utánjáró állami támogatást, amelynek részletszabályai megjelentek a magyar közlönyben. A jogosult üzemben tartók összesen 20 ezer forintot kapnak az év végéig 4 részletben. A támogatás a legfeljebb 110 kW-os, vagyis nagyjából 150 lóerős kizárólag dízel üzemű személyautókra vonatkozik. Az első 5000 forintos összeget szeptember végén utalják, ez további 3 részlet követi októberben, novemberben és decemberben. Azoknak, akik az év folyamán később vásároltak jogosult járművet, az első 2 részletet egy összegben október 30-án fizetik ki. A támogatást a Magyar Államkincstár folyósítja. Tovább csökken a Balaton vízszintje, amely már csak 11 cm-rel van a valaha mért legalacsonyabb érték fölött. A Hungaromet adatai szerint augusztus végén még 45-46 cm körül alakult az átlagos vízállás, a legutóbbi mérés viszont már csak 34 cm-t mutatott. A történelmi mélypontot 2003. októberében mérték, akkor 23 cm-es volt a tó átlagos vízszintje. Az apadás hátterében elsősorban a csapadék szegény időjárás és a párolgás. A fürdőzés továbbra is lehetséges, a víz hőmérséklete 1 méteres mélységben 20-21 fok körül alakul. A sekélyebb déli parton ugyanakkor egyre messzebb kell besétálni a megfelelő vízmérséghez.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Véget ért a parlagfű szezon csúcs időszaka, ugyanakkor hideg front vonult át felettünk, fokozódó fejfájásra, akár migrénre is számíthatunk, sőt fáradékonyság is jelen lehet. A maximumok 16-22 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Csak jó zene.
4: Sunshine FM.

0: lennék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
0: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei.
1: Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: I've been fighting.